József Szuk fantasztikus szkercóját játszotta a spanyol rádiózenekar, és most következik a Bartók Barátsa verseny, ami három tételből áll. Az első tétel lírai elmélkedő, a második szintén lassú, éneklő karakterű, a Barátsa nagyon szép dallamokat játszik benne, a harmadik tétel már élénkebb és népies ihletésű.

Bartók Brácsa versenyét Tabea Zimmermann szólójával hallottuk. A zenében persze rengeteg helyen felfedezhetők a magyar népzene hatásai. A Brácsa szólam nagyon igényes és nagy felkészültséget kíván az előadótól. Nagyon fontos alkotás ez. A ráadás Kurták György egyik hegedű darabja volt.

In nomine a Longarise, Kurtág György hegedű darabját játszotta Tabea Zimmermann. A madridi koncerten ezután Dvorák 8. szimfóniája hangzott el, az első tétel a természettel való ünnepélyes és boldog találkozás hangulatát örökíti meg, hát Dvorák imádta a természetet, nagyon sokat kirándult.

Dvorzsák 8. szimfóniáját játszotta a spanyol rádiózenekar Krisztóf König vezényletével. Dvorzsák egyszer játszott egy koncerten, amelyen Wagner vezényelte a saját műveit, és ez óriási hatással volt rá. Most az egyik legszebb remek művét hallottuk. A cseh szerző Ezdur Zongora 4-esével folytatjuk a Notturnót.

Dvorák opusz 87-es Ezdur zongora 4-esét Zhang Zhou, Jelena Uriaste, Lize Berthaud és Guy Johnson játszotta. Ez a mű 1889-ben készült, és a zeneszerző érett korszakának egyik jelentős kamara zenei alkotása. Maradunk Dvoráknál, az Ádúr szláv tánc következik.

Antonin Dvořák Ádur szláv táncát James Ennegnusson és Leslie Kinton játszotta. Dvořák zseniális volt. Néha Brahms magában morgolódott, hogy bárcsak egyszer neki úgy eszébe jusson egy olyan téma, mint amilyen természetességgel az kollégájának csak úgy a kisujjából kijön. Persze rajongott Dvořákért. 4 óra van.

Amikor Johann Sebastian Bach megszületett, természetes volt, hogy zenész lesz. Abban a családban mindenkitől ezt várták el. Az Erfurttól Eisenachig terjedő türingiai vidék kisvárosaiban a Bach családnév a muzsikus szinonimája volt. Amikor megüresedett az Arnstadti udvar egyik zenekari állása, a gróf sürgősen egy Bachot akart szerződtetni. Mindegy, hogy ki, csak Bach legyen. Eisenach 6000 főből álló kisváros volt, de Németország egyik fontos kereskedelmi útvonalán helyezkedett el. Most Johann Christoph Friedrich Bach szólókantátája következik a Notturnóban, az Inó.

Az 1795-ig élt Johann Christoph Friedrich Bach Inno szóló kantátáját hallottuk Barbara Schlick és a Das Kleine koncert előadásában. Ez a zeneszerző Johann Sebastian Bach negyedik zenész fia volt. Maurice Ravel muzsikája következik, a Ludanyó meséi szvít.

Maurice Ravel lúdanyú meséi szvittjét a francia nemzeti zenekarat elővezényelt Hans Graf. Ez az zongora szvitt 1908-ban készült, és a premier sikere után Ravel átdolgozta a zenekarra, majd elkészített belőle egy balettet, ami szintén hatalmas sikert aratott. Cipriano de Rore madrigálja szól most a Notturnóban.

Cipriano de Rore madrigáját a Concert of Music szólaltatta meg Anthony Rulli vezénetével. Cyril Scott egy remek zongora művész zeneszerző volt. Lotus Föld című kompozícióját Christina Ortiz játsza. A komponista jó néhány alkotására a magyar származású Richter János hívta fel egyébként a figyelmet.

Cyril Scott Lotus Föld című zeneművét Christina Ortiz játszotta. A zeneszerző alkotásai a modernkori brit muzsikák első sorában álltak egykoron, elsősorban festői és irodalmi karakterükkel ütöttek meg új hangot, olvastam róla. Beethoven két mandolin szonátinája következik.

Beethoven két mandolin szonatináját Avi Avital és Salevad adott elő. Most Mozart Ezur kürtverseny töredéke következik. A darab ihletője, mint ahogy minden Mozart kürtverseny ihletője, Ignaz Lightgeb volt egy remek kürtös. James Somerville játszik a hangszeren, a CBC Vancouveri zenekarát Mario Bernard irányítja.

Mozart Ezdur kürtverseny töredékét James Somerville és a CBC Vancouveri zenekar adta elő. Amy Beach 1867-ben született. Az amerikai hölgy zongora művész volt, legalább 150 művet készített, elsősorban Schumann és Brahms hatása alatt. Ámol trióját halljuk.

Amy Beach Opus 150-es ámol zongora trióját a Mitras trió adta elő. A termékeny komponista hölgy zongora versenyével bejárta egész Európát, de jelentős művének említik egyetlen operáját is. Imants Ramins kórusműve következik, az Ave Verum Corpus.

Iman Thramins Ave Verum Corpus című kórusművét a Vancouveri Kamara Kórus adta elő. Kedves hallgatóink, befejezésül Telemann D-moll kvartettjét hallgatjuk meg. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében. Németh Attilát hallották.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Súlyog Tamás egy hónap múlva már nem lesz Magyarország köztársasági elnöke, jelentette ki a kormányfő a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A kormányfő beszélt arról is, hogy csökkentik a sarkalatos törvények számát, és a bíróknak nagyobb beleszólásuk lesz abba, hogy ki lesz a kúria és az országos bírói hivatal vezetője. A vagyonvisszaszerzési hivatal vizsgálná azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének 75%-a közbeszerzésből származik. Ezt már az ATV-ben mondta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hivatal állami kontroll alá vonja majd ezeket a cégeket, ha annak veszélyét látja, hogy a pénzek eltűnnek vagy rosszul használják fel azokat. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A megbízott főigazgató közölte, hogy jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik, amely várhatóan 5-10 hétig tart. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére is. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután vasárnap Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter azt mondta, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. A pápa hangsúlyozta, a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. A támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban, a füst miatt részben le kellett zárni az Athén és Szaloniki közötti utat. Az oltásban repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. Itthon elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az OSK és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több, eddig még nem publikált dokumentum található. Július 12-ig lehet jelentkezni az Artis Youth Mentor programra. A pályakezdő vagy további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzők, szövegírók és producerek 4 kategóriában jelölhetik meg, hogy kivel dolgoznának együtt. A program a kiválasztott mentoráltak számára ingyenes. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló.
2: A muzsikus legendák következő műsorában Friedrich Gulda zongora művész életét és munkásságát idézzük fel.
3: Üldögélek majd egy rózsaszínű felhőnyi zongora kettős játszom Mozarttal nap-nap után az idők végezetéig. Olykor tartunk egy rövid szünetet, a kritikusok meg le vannak ejtve. Ez volt Friedrich Gulda elképzelése a mennyországról és a kritikusokról.
2: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Jean-Joseph Cassanier de Mondonville Izbé című prológusból és 5 felvonásból álló hősies pásztorjátékáról ejt pár szót László Ferenc. A címszerepet Catherine Watson énekli. A Purcell kórust és az Orfeó zenekart Vashegyi György irányítja. Prológ. Nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
4: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Június 27-től, minden szombaton 16 óra 50 perctől az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Zoltán nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon, Isten éltesse. A Zoltán török-magyar eredetű, jelentése fejedelem. Hozzászólhatnak a műsorhoz SMS-t a 0630-30-30-160-as számra, e-mailt pedig a muzsikáló@radio.hu címre tudnak küldeni. Antonin Dvorzsák zenéjével kezdjük a mai reggeli zenehallgatást, az E-dur szerenád harmadik, játékos vagyis szkercó tételét játssza az Orpheus Kamarazenekar.

Ez volt Antonin Dvořáky, E-dur szerenádjának harmadik tétele, a Scherzo az Orpheus kamarazenekartól. Egyébként ez a darab 1875 tavaszán született, egy viszonylag derűs időszakban. Dvořák ekkor már kezdett komolyabb elismeréseket kapni. Most Wolfgang Amadeus Mozart 537-es köhögjegyzékszámú D-dur koronázási zongora versenyének harmadik tétele következik. Ez a cím nem Mozarttól származik, és eredetileg nem is koronázási alkalomra készült, mondhatnák azt, hogy az utókor tette rá a koronát erre a darabra, vagy az ünnepi címkét. Alfred Brendel játszik zongorán, a Szent Martin in the Fields kamarazenekart Neville Marinier vezényli.

Wolfgang Amadeus Mozart 537-es köhöljegyzékszámú D-dur koronázási zongora versenyének harmadik tételét játszotta Alfred Brendel zongorán a St. Martin in the Fields kamarazenekarral, a karmester Neville Mariner volt. Most következzen Ottorino Respighi, egy régi zenei időutazása, szívesen nyúlt vissza a régebbi korok zenéjéhez. A régi olasz táncok sorozatban Respighi reneszánsz és korabarok landarabokat öltöztetett modern zenekari ruhába, most az első szvit harmadik tétele, a Villanella következik, a lozánni kamarazenekart Jesus López Cobos vezényli.

A Torino Respighi régió a táncok első szvittjéből a harmadik tétel, a Villanella méltóság teljes szép nemes hangjait hallották a lozánni kamarazenekar előadásában, vezényelt Jesús López Cobos. Franz Schubert magyar divertimentújából következik most egy tétel, a második, és ez nem csak azt mutatja szerintem, hogy Schubert mit gondolt Bécsből Magyarországról, hiszen ő maga is többször járt, sőt tanított is Zselízen, úgyhogy egy kicsit ebből kapunk ízelítőt. Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin játszanak zongorán.

0: Franz Schubert magyar divertimentójából a második tételt, a Márcsát játszott a Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongorán. 7:07.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Június 23-án két ENSZ napra is figyelhetünk. Ma van az ENSZ közszolgálati napja, amely a közösségért végzett hivatali, intézményi és közszolgálati munkát ismeri el, és ma van az özvegyek nemzetközi napja is, amely az özvegység társadalmi, jogi és anyagi kiszolgáltatottságára hívja fel a figyelmet világszerte. A zenei évfordulók közül most egyet emelnék ki, Banda Ede, Gordonka művész 22 évvel ezelőtt, 2004-ben hunyt el ezen a napon Budapesten. A zenehallgatást most Antonio Vivaldi F-dur Gordonka versenyének harmadik tételével folytatjuk. Sol Gabetta játszik Gordonkán a Sonatori della Gioiosa Marca együttessel.

Antonio Vivaldi 410-es riomjegyzékszámú F-dur Gordonka versenyének harmadik tételét játszotta a Sol Gavetta Gordonkán a Sonatori della Gioiosa Marca együttessel. Ez is egy olyan friss, szellős darab és tétel, amilyeneket Vivaldi-tól ugye megszokhattunk. Az élete nagy részét Velencében töltötte, ugye egy lányokat nevelő árvaház karnagyaként működött, ahol mintegy 500 versenyművet írt tanítványainak, köztük ugye a nagyon híres négy évszakot, de több mint 40 operát is komponált. 1741-ben költözött Bécsbe, és ott nagy szegénységben nem sokkal később meghalt, pedig hát tényleg a barokk zene nagy óriása ő az itáliai barokkot illetően. Joachim Raff émol szimfóniájának harmadik tétele, az ekloga következik, most melyet a Philharmonia Hungarica tolmácsol, vezényel Werner Andreas Albert.

Joachim Raff émol szimfóniájának harmadik tételét, az eklogát játszotta a Philharmonia Hungarica Werner Andreas Albert vezényletével, és ugye Raff a 22-től 1822-től 82-ig élte, 19. századi újra felfedezendő zeneszerző, hiszen ma már kevesebbet beszélünk róla, pedig Liszt Ferenc köréhez kapcsolódott, Liszt mellett dolgozott Weimarban, hangszerelésben és zenei előkészítésben is segítette. József Haydn C-moll szonátájának befejező tételét játsza most Kocsis Zoltán zongorán.

Joseph Haydn C-moll szonátájának befejező tételét játszotta Kocsis Zoltán zongorán. Következzen most Fritz barátunk, Pietro Mascagni operájából egy intermezzo, egy híres intermezzókat írt a paraszt becsületé is, elég szép, de ez is gyönyörű. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Kóródi András vezényli.

Pietro Mascagni, Fritz barátunk című operájából az Intermezzót játszotta a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara Kóródi András vezényletével. Egyébként a következő zeneszerző ismét egy olyan valaki, akit ritkábban emlegetünk, József Leopold Eibler. Ő is osztrák zeneszerző volt, 1765-ben született és 1846-ban halt meg, tehát tulajdonképpen Mozart és Haydn korának világával indult, de aztán sokkal tovább élt, mint ugye Mozart. Ritkán halljuk a nevét, pedig Mozart közeli ismerőse és tisztelője volt Mozart halála után. Konstance, Mozart felesége először őt kérte fel a Requiem befejezésére, Eibler pedig valóban dolgozott is egy kicsit a Requiem kéziratán, de végül nem ő fejezte be a munka, később ugye Franz Xaver Süssmayerhez került. Eiblertől most az Ádúr kvintett menüet tételét játssza az Erdődi Kamarazenekar tagjai.

0: Joseph Leopold Eibler opusz 6, numero 2-es A-dur kvintettjéből a második tételt, a menüettet játszotta az erdődi kamarazenekar. Hát valóban ugye itt ez az elegáns, klasszikus stílus, ugyanakkor benne van egy kis rokokó is. Pontosan 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket, és használhatja a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. A kormányfő közölte azt is, hogy szeptembertől alkotmányozási folyamatot indítanak, amelybe bevonják a teljes társadalmat. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az előterjesztést. A képviselők szavaznak az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosításokról, a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik, amely várhatóan 5-10 hétig tart. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére is. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légitechnikai és klimatizációs rendszer. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet kapott az Országos Mentőszolgálat a Vöröskereszttől. A speciális jármű nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A tűzoltók csak nem 400 riasztást kaptak. Főleg kitölt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez hívták őket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott. A következő napokban folytatódik a hőség. A sok napsütés mellett ma is csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-29 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
5: Nemzetközi sztárfellépők június 26-a és július 4-e között a régi zenei napokon Vácott. Ne maradjon le, váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: A Prolog következő műsorában Jean-Joseph Cassenet de Mondonville Izbé című prológusból és 5 felvonásból álló hősies pásztorjátékáról ejt pár szót. László Ferenc. A címszerepet Catherine Watson énekli. A Purcell kórust és az Orfeó zenekart Vashegyi György irányítja. Prológ. nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Klub adásában a Varga Bendegúz Kvartett No Excuses, Grunge in Jazz című albumát mutatjuk be. Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam a zenei stílus legfontosabb előadóinak darabjait dolgozták át, lehetőséget látva az újraértelmezésre, improvizációra, Koncz Kriszta bársonyos hangjával kiegészítve. A Varga Bendegúz Kvartett új albuma ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
7: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
6: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Zoltán nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ebben az órában 7:30-kor hallhatnak majd interjút, Hámori Máté karmestert kérdezte Madarász Zsolt, egy óra múlva pedig a Kinyerma játék és muzsika 10 percben kezdődik majd a híreket követően. Ezt az órát Piotr Iljics Csajkovszki diótörő szvittjéből a kisnyitánnyal kezdjük, a berlini filharmonikusokat Szemjon Bicskov vezényli.

Csajkovszki diótörő szvittjéből a kis nyitányt játszották a berlini filharmonikusok Szemjon Bicskov vezényleteivel. Csajkovszki mesebeli világa után Leopold Kozeluch fúvós zenéje következik. A Harmonie Musik a 18. században fúvós együttest jelentett tulajdonképpen. Ilyen zenéket udvari alkalmakra, szabadtéri játékra, vacsorákhoz és társasági eseményekhez is használtak. A most következő románce lassabb éneklő karakterű tétel, az F-dur harmónia egyik része, a budapesti fúvós együttest hallják.

Leopold Kozeluch F-dur harmónie című művének a harmadik tételét, a románcet játszotta a budapesti fúvós együttes. Most következzen Beethoven muzsikája, az első szimfónia fináléját hallgatjuk meg, a negyedik tételt. A tétel elején Beethoven szinte tréfát űz a hallgatóval, az adagio bevezetőben a skála hangjai óvatosan darabonként kúsznak felfelé, mintha a zenekar még keresni, hogyan is kell elindulni, aztán hirtelen berobban az allegro, és itt már nincs kérdés, hogy egy fináléről van szó. A londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszik.

Ludwig van Beethoven első szimfóniájának negyedik tételét játszotta a londoni Régi Zene Akadémia zenekara. Georg Friedrich Händel is nagyon szeretett jókat enni, erről egy történet is fennmaradt, egy kis anekdota, amikor egyszer egy fogadóban három személyre rendelt vacsorát, és az étel csak nem akart megérkezni, ő türelmetlenségében hívta a gazdát, azt kérdezte, hogy mivel várakoztatnak ilyen sokáig, az éhes ember ingerültsége szólalt meg belőle, mire a fogadós azt mondta, hogy várjuk, hogy teljes legyen a társaság. Nos, akkor hozza a vacsorát prestissimo, mondta Händel, mert a társaság én vagyok. Most az Opus 1 numero 4-es álmoszonátájának negyedik tételét játszom Cidra László blokkflőtén, Sárközi Gergely, Viola Bastardán.

Georg Friedrich Händel, opusz 1, numero 4-es A-moll szonátájából csendül fel a negyedik tétel, egy allegro, előadta Czidra László blokkflőtén, Sárközi Gergely, Viola Bastardám. Következzen most Gioachino Rossini zenéje, aki Händelhez hasonlóan ugyancsak szeretett jókat enni. Most a Soari Musical című kompozíciójából hallgatunk meg egy tételt, a La Danza, vagyis a tánc. Bruce Ford énekel, Roger Vinyolas játszik zongorán.

Gioachino Rossini Soari Musical című művéből a La Danza hangzott el, Bruce Ford énekelt, Roger Vinyoles játszott zongorán, ugye Rossini 37 évesen 1829-ben vonult vissza, 30 évesen már ugye világhírű volt, és a korábbi műveinek a bevételeiből gondtalanul élt Párizsban, utaltam arra, hogy szerette a különös vagy a finom gasztronómiát, a gazdag fényűző alapanyagokat, mint például a szarvasgombát, a libamájat, a jó húsokat, mártásokat, francia-olasz konyhát. Az ő neve pedig, Rossini neve máig él a Torneros Rossini nevű ételben, amely ugye marha bélszín pirítóson, libamájjal, fekete szarvasgombával és madeira mártással. Ez például az ő nevéhez köthető. De most nem Rossini konyhája, hanem boszorkány konyha következik. Adrián Villaert, az a vén boszorkány madrigáját hallják, a Katalán királyi kamarakórus és az Esperion együttes előadásában vezényel Jordi Savalli.

0: Adrián Villert, az a Vén boszorkány című madrigáját hallották a Katalán királyi kamara kórus és az Esperion együttes előadásában. A karmester Jordi Savall volt. Egy perc elmúlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, kulturális ajánlóval folytatjuk. Áprilisban játszotta volna Rachmaninov harmadik zongora versenyét Balogh József a Danubia zenekarral a Zeneakadémián. Egészségi okokból azonban el kellett halasztani a koncertet, amit ma, tehát kedden este pótolnak. 7:30-kor kezdődik a koncert, nem is akárhogy. A részletekről Hámori Máté karmestert, a Danubia zenekar művészeti vezetőjét Madarász Zsolt kérdezte.
2: Április végén lett volna egy közös koncertetek Balogh Józseffel, aki egy sajnálatos betegség miatt ezt a koncertet kénytelen volt lemondani. Néhány hete azonban a Bartók Rádió díját adó gáláján már föllépett, és most már jól van, nem is egy, hanem két harmadik zongora versenyt is eljátszik. Először Beethoven, majd pedig Rachmaninov harmadik zongora versenye is fölcsendül ezen a koncerten.
3: Józsi mindenképp szerette volna ezt a csorbát, bár én nem így nevezném, hiszen abszolút rajta kívülálló okok miatt nem tudta teljesíteni a koncertet, valahogy kiköszörülni. Ezzel hívott föl, hogy mindenképp szeretném bepótolni a Rachmaninovot, és mellé még a Beethovent is szívesen eljátszaná, én megkapva kaptam ezen a lehetőségen. Ugye a Beethoven zongora versenyt már többször játszottam Józsival, és egyébként is az egyik legfantasztikusabb zongoraművésznek tartom. Úgyhogy nagy élmény ez, hogy a szezonunkat a Zeneakadémián így zárhatjuk egy ilyen valódi ünnepélyes hangversennyel.
2: Igen, ez nagyon ritka, ugye, hogy két versenyművet is hallhatnak a hallgatók majd, hiszen általában egy nyitány, egy versenymű, és a második részben pedig egy szimfónia, a klasszikus felállás. 1803-ban fejezte be Beethoven ezt a harmadik zongora versenyét, komponált már előtte kettőt, és komponált még utána kettőt. Tulajdonképpen ezt egy átmenetnek is tekinthető, hiszen kicsit visszatekint Mozartra, de már megelőlegezi a két következő zongora versenyét.
3: Igen, és a zenei nyelv is abszolút már az új beethoveni utakat is bejárja, az a fajta hezitálás, ami Beethoven későbbi műveinek, a középső szakasznak nagyon nagy jellemzője, az a fajta ismételgetésben rejlő erő már itt is megjelenik, már csak az első tétel fő témájára gondolunk, a maga komorságával, de rögtön megtorpanásával és újraindulásával, akkor egy sokkal későbbi c-moll mű, az ötödik szimfónia is eszünkbe juthat, nem is olyan sokkal későbbi egyébként, de az már egy másik alkotói periódus jelent Beethoven esetében. Szóval ilyen szempontból is érdekes a mű, de azt gondolom, hogy nem véletlen az sem, hogy a Beethoven zongora versenyek közül talán ez is a negyedik a leggyakrabban játszott.
2: Rachmaninov több mint 100 évvel később komponált a harmadik zongora versenyét, ennek d-moll a hangneme. Hát sokan minden idők legnehezebb zongora versenyének tartják ezt. Nem véletlen talán, hogy ezt hagytátok a második részre. Nem csak a szólistának, de azt hiszem a szólista és a zenekar együttműködésében is sok-sok nehézség van.
3: És sok szépség, mert úgy van megírva ez a versenymű, hogy a zenekar az folyamatosan nem csak, hogy együtt lélegzik, hanem teljesen szervesen együtt él a zongora szólammal, és ilyen értelemben nem hagyja teljesen magára, bár valóban minden zongora művész, aki játssza ezt a művet, elmondhatja, hogy annyi úgynevezett munkaórát, gyakorlási órát talán egyik versenyműbe sem kell beleölni, mint a Rachmaninov 3-asba, ami tényleg elképesztő nehézségeket vonultat föl, és bármilyen másik klasszikus zongora művet mellé állítunk, akkor szinte gyerekjátéknak tűnik ehhez képest. Azt gondolom, hogy talán nem is ez a lényeg a közönség szempontjából, hanem az a hihetetlen cizellátsága, hogy ezt a nagyon egyszerű dallamot és ennek a finom kis részleteit kidolgozza a szerző, és aztán mennyire kontrasztosan képes hozni a tételeket, és mégis mennyire szervesen. Nagyon nagy élmény játszani ezt a művet. Zenekarként mindenképp, hál' Istennek, zongoristaként nem nekem kell rá vállalkozni, úgyhogy könnyű szívvel nyilatkozhatok így róla, de azt elmondhatom már az előző próba folyamat alapján is, hogy Józsi kimagasló a szólamtudása és fantasztikus virtuózitása, csak az egyik oldala az éremnek, hiszen a darab mégiscsak az emóciókról és a kifejezés a dallamformálás erejéről és gazdagságáról szól, és ebben is azt hiszem, hogy nagyon nagyot alkot Józsi.
0: Hámori Máté karmestert kérdezte Madarász Zsolt, tehát a ma esti hangversennyel kapcsolatban amely 7:30 kezdődik a Zeneakadémia nagy termében. A Visszatérés 3+3, ez a címe a koncertnek, az első fél időben tehát Beethoven 3. C-moll zongora versenye hangzik el, a szünet után pedig Rachmaninoff 3. D-moll zongora versenye, és ebből hallgatjuk most meg a befejező részletét a 3. tételnek, Balogh József szólójával természetesen, a Miskolci Szimfonikus Zenekar kísér, vezénye Rantal Mátyás.

Rachmaninov harmadik déma zongora versenyének befejező szakaszát játszott a Balogh József a Miskolci Szimfonikus Zenekarral ezen a felvételen Antal Mátyás vezényletével. Ma este a Zeneakadémián pedig a Danubia zenekar szólistája lesz, a karmester Halmori Máté lesz. George Bizet C-dur szimfóniájának harmadik scherzo tétele csendül most fel a toulouse-i Capitol Színház zenekarától. Vezénye Michel Plasson.

Georges Bizet fiatalkori C-dur szimfóniájából a harmadik tételt, Scherzót játszotta a toulouse-i Capitol Színház zenekara. Vezényelt Michel Plasson. Most Boccherini C-dur vonós ötöséből következik a negyedik tétel, a Rondó. A vonós ötösökben is ugye hallatszik Boccherininél, hogy maga is milyen kiváló csellista volt. Itt nem csak a basszust játsza, vagy az alsó szólamot, hanem gyakran önálló karakteres szereplő. A kiegészített Vembrög vonós négyes játszik.

Luigi Boccherini C-dur vonós ötöséből a negyedik tételt játszotta a kiegészített Van Brugge vonós négyes, olyan volt, mint egy mini kis cselló verseny, így legalábbis nem cselló verseny, de ezzel a kis témával, ezzel a lefutó témával olyan virtuóz, pikkátós technikát kellett alkalmazni. Egy dal következik most George Gershwintől, Nobody But You, Degas játszik zongorán.

Ez volt ez a kis dal George Gershwintől, Nobody But You, Dagáhász játszott zongorán. Az óra végén egy különleges darabot hallgatunk meg, Johann Sebastian Bach 6. brandenburgi koncertójának hangszerelése egészen rendhagyó. A zenekarban szokás szerint a hegedűk játsszák ugye a dallamot, de ebből a műből hiányoznak a magas vonús hangszerek, tehát a hegedűk, a brácsák viszont már jelen vannak, ők játsszák sokszor a dallamot. A 3. tételt halljuk a felvilágosodás korának zenekarától, Monika Hagett vezényel.

0: Bach 6. brandenburgi koncertójának 3. tételét játszott a felvilágosodás korának zenekara. Mónika Haget volt a karmester, és egyébként július 4-én, tehát jövő héten szombaton délelőtt lesz a Danubia szalomban egy olyan koncert, amelynek az a címe, hogy Brácsás vicc, a Danubia Brácsa együttese Hámori Máté vezényletével játszik olyan zenéket, amelyeknek a brácsák, a brácsások a főszereplői. Pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az előterjesztést. A képviselők szavaznak az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosításokról, a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök tegnap az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket, és használhatja a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Súlyog Tamás egy hónap múlva már nem lesz Magyarország köztársasági elnöke, erről is beszélt a kormányfő a parlamentben. Mint fogalmazott, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. Magyar Péter közölte azt is, hogy szeptembertől alkotmányozási folyamatot indítanak, amelybe bevonják a teljes társadalmat. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. Az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. Legesélyesebb utóda Andy Burnham, aki a kormányfő indulás érdekében lemondott polgármesteri címéről Manchesterben. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Zaporizsia és Szumi megyét. Legkevesebb 6-an megsebesültek. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. A támadásban egy járókelő, egy rendőr és, az elkövető meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban, a füst miatt részben le kellett zárni az Atén és Szaloniki közötti utat. Az oltásban repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. Itthon már 10 megyében és a fővárosban van tűzgyújtási tilalom, mert a hőség miatt újabb területekre terjesztettek ki a korlátozást a Nébih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni, nyársalni, grillezni. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. A szél időnként megélénkül, napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renu Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Flórián Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
4: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
5: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Az Éjszakai Jazz Club adásában a Varga Bendegúz Kvartett No Excuses Grunge in Jazz című albumát mutatjuk be. Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam a zenei stílus legfontosabb előadóinak darabjait dolgozták át, lehetőséget látva az újraértelmezésre, improvizációra, Koncz Kriszta bársonyos hangjával kiegészítve. A Varga Bendegúz Kvartett új albuma ma 23 órakor a Bartók Rádióban. 50 éve hunyt el Herz Otto zongorista. Az Amerikába emigrált művész elsősorban mint korrepetítor vált világhírűvé, de pályafutása során számos kamarapartnert kísért a népszerűség felé vezető úton. Herz Ottóra emlékezünk szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
7: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
8: Érdekességekkel.
9: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
8: Ismeretszerzéssel.
10: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
8: És sok-sok kulturális értékkel.
11: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
8: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra, nyolc perc.
2: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
12: Dr. Fridrik András vagyok, Sopronban.
0: Köszöntöm tisztelettel, örülök, hogy ismét beszélünk. Ha jól emlékszem, legutóbb, amikor játszott, akkor aznap este volt a Soproni Fúvózenekarnak koncertje, úgy, hogy ezt a fia vezényelte, ezt a pozíciót. Igen. Pedig öntől örökölte. Hogy sikerült a koncert?
12: Nagyon jól sikerült, egy nagyon érdekes, vagy mondja, klasszikusan összeállított fúvózenekari műsor volt, mert a preklasszikától a rockig minden benne volt.
0: Igen, ez egy...
12: Filmzene, polka.
0: Nagyon jó.
12: Tele van darabbal kezdték, de volt benne klasszikus induló is, úgyhogy nagyon szépen összejött. Meg mondja azt, hogy meg voltam elégedve a utódaimmal.
0: Gratulálok akkor, és nagyon örülök. Hát gondolom, hogy nyár
12: mondjam az... azt, hogy most vasárnap megint lesz egy esemény, mert a tradicionális soproni fúvózenekari találkozó lesz vasárnap, ami valamikor a soproni ünnepi hetek keretében indult el. Most már 30 akárhányadszor van, talán 40 egyszer.
0: De szép. És akkor több fúvózenekar is találkozik ilyenkor Sopronban a környékről?
12: 4 zenekar lesz jelen, úgy tudom. egy osztrák, és még a másik soproni zenekar, a városi zenekar, és egy vidéki, nem tudom, aztán Táplán Szent Kereszti.
0: Hát nagyon-nagyon jó időtöltést kívánunk akkor majd a közeledő találkozóhoz. Vasárnapra is sok sikert a soproni koncerthez.
12: És bírható időjárás legfőképp.
0: Hát nincsenek illúzióink, ugye jövő hétfőre mondják a tetőzést a kánikulának, úgyhogy készüljenek majd vízzel, meg napvédelemmel, kalapokkal, napszemüveggel, naptejjel, nagyon-nagyon meleg lesz.
12: Világos.
0: Elmondom, miket nyerhet, hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor egy DVD-t küldünk. A film címe Apák és lányaik, ez egy amerikai-olasz filmdráma. Gabriele Muccino a rendező, amerikai sztárokkal, mint Russell Crowe, Amanda Seyfried vagy Jane Fonda. A másik nyeremény pedig egy komoly zenei CD, természetesen Marci Marian zongora művész albuma, a Splinters, amelyen 20. századi magyar műveket lehet hallgatni. Ligeti Kurták, Bartók Kodály, Lajta, Jenei és Csapó Gyula művei.
12: Jaj, de jó.
0: Ezek tehát a lehetséges nyeremények, és akkor bele is vágunk. Négy művész, négy születésnap a mai muzsikáló, illetve nem is muzsikán, kinyer ma terítékén. A közös bennük a dátum június 23-a. A mai játék mindegyik felvételének közreműködője ugyanis ezen a napon született. Az első a karmester James Levine, aki 1943. június 23-án látta meg a napvilágot. A következőkben idézett felvételen Paul Dukas szkercóját vezényli. A kompozíciót Goethe egy költeménye ihlette, amelyben valaki olyan erőket szabadít el, amelyeket nem képes uralni. A kérdés, hogy ki ez a könnyelmű alak, aki a költemény és a zenemű címében is szerepel.

0: Hát kihez tartozik ez a sziporkázó zene?
1: Ez Paul Dukan bűvészén a című szerzeményes Goethe Zauberlernik című baladája alapján írta.
0: Gratulálok, helyes a megfejtés. Tehát Paul Dukan a bűvészinast játszotta most a berlini filharmonikusok zenekara, a karmester pedig James Levine volt, a mai napon született. A második évfordulós művészünk Steinert Mária, a zongora művész tanár és korrepetítor 1921-ben ezen a napon született Budapesten. Tanárai között szerepel Weiner Leó, dobogós helyezést ért el a budapesti nemzetközi Liszt Ferenc zongora versenyen és tanított a Zeneakadémián. A következő felvételen Szebenyi János fuvola játékát kíséri. Egy andantét játszanak, a kérdés, hogy ki a zeneszerző.

0: Eddig a részlet, ki a zeneszerző?
1: A zeneszerző Wolfgang Amadeus Mozart és a C-dur Andante hangzott el.
0: Nagyon pontos. Ilyen jól ismeri ezt a művet?
1: Igen, nagyon jól ismerem, mert ennek megvan egy fúvózenekari kíséretes hátirata is, úgy mondja, amit volt szerencsém egyik unokámmal is eljátszani, aki most érettségizett és fúvórásnak készül.
0: Ó, hát ez fantasztikus, és akkor ezek szerint most felvételizik valahova?
1: Már felvételiz egy Győrbe, és miután osztrák édesanyja van neki, ő egy ilyen tipikus Österreich-Hungarische Monarchie gyermek, nagyon jól beszél magyar mellett, természetesen németül és angolul is, mert aztán, ha a Győrbe a konzit elvégzi, akkor utána meg Bécsbe szeretne még tanulni.
0: Hát ez fantasztikus. Hát Bécs nagy zenei főváros, az biztos állandóan lehet látni hangszertokokkal rohangáló fiatal.

hanem a szép pályájához, amit szerintem biztosan nagyon szépen be fog futni. Most ismét zongora művész következik. Mieczysław Horsovszky Ukrajnában született 1892. június 23-án. Csodálatosan hosszú karrierje, turnézó csodagyermekként kezdődött Európában, és 1991-ben ért véget, amikor utolsó koncertjét adta Philadelphiában. Ebben a városban hunyt el, tényképpen 100 éves korában. A ciklus címe, amelyet előadásában felidézünk, Pillangók. A kérdés itt is az, hogy ki a zeneszerző.

0: eddig a részlet. Ki a zeneszerző?
1: A zeneszerző Robert Schumann, és a Pillangók ciklusból hangzott a részlet.
0: Gratulálok. Nagyon-nagyon jó. Ez például itt a Bartók Rádióban szerintem ritkábban hangzik el, úgyhogy külön-külön gratulálok. A zongoristák biztos jól ismerik, de hát nekünk fúvósoknak, vagy fúvózenekari karmester ugye is volt, talán ritkábban hallgatott repertoár, de mondjuk én is nagyon szeretem a billentyűs muzsikát. Háromból három kérdésre helyesen válaszolt, küldjük az Apák és lányaik című amerikai olasz filmdrámát, és van még egy kérdésünk Marci Marian albumáért. A játék utolsó évfordulós művésze következik, az 1908-ban született finn karmester Jussi Jalas lelkes népszerűsítője volt Jean Sibelius műveinek. Ebben kétségkívül az a tény is szerepet játszott, hogy felesége Margaréta a zeneszerző lánya volt. A most idézett felvételen is Sibeliust vezényel, mégpedig egy Shakespeare színműhöz komponált kísérő zenét. A cím egyben egy időjárási jelenség is. A kérdés, hogy mi a címe a drámának, és így a kísérőzenének.

0: Mi a címe a drámának és a kísérőzenének?
1: A drámának a címe Vihar, akkor a kísérőzenének is ez a címe. Miután hál' Isten kaptam egy ilyen támpontot, hogy merre felé koncentráljak a Shakespeare drámák között.
0: Hát jó pár van, úgyhogy talán nem lett volna annyira egyszerűen nélkül, de helyes a megfejtés, a Vihar című drámáról is, kísérőzenéről van szó, amelyet a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott ezen a felvételen az évfordulós Jussi Jalász finkarmester vezényletével. Hát 4-ből 4-et válaszolt meg fölényesen, küldjük tehát Marci Marian albumát is dr. Friedrich Andrásnak, akinek egyrészt jó szórakozást kívánunk a vasárnapi fúvózenekari találkozóhoz, és kellemes időt, vagy egy jó árnyékos helyet a közönség soraiban.
1: Azért van a kertben.
0: A kertben van árnyék, hát igen, az nagyon fontos ilyenkor, és az unokájának is sok sikert. Remélem, hogy hamarosan köszönjük. Ismét játszunk, ismét beszélünk, addig pedig minden jót kívánok, viszont hallásra.
1: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is, amit az elején elfelejtettem.
0: Köszönjük szépen, most mindenki hallotta.

0: Köszönjük, viszonthallásra.
1: Minden jót.
0: Mai játékosunk dr. Friedrich András volt, a kedves hallgatótársokat pedig hívom és bátorítom, hogy jelentkezzenek önök is a Kinyerma játék és muzsika 10 percben kvízre. 0630 759 6010, ez az üzenetrögzítős számunk, a kinyerma@radio.hu pedig az e-mail címünk. A zenehallgatás most Camille Saint-Saëns Haláltánc című szimfonikus költeményével folytatjuk a Skót Nemzeti Zenekarral, vezényel Néme Jervi.

Camille Saint-Saëns Haláltánc című szimfonikus költeményét játszotta a Skót Nemzeti Zenekar, a karmester Néme Jerry volt. Mi két viszonylag rövid zenét hallgatunk meg, és utána ismét játék következik. Az első Robert Folkman, Opus 22, numero 2-es tavaszi indulója, Prunyi Ilona előadásában.

Robert Folkman tavaszi indulóját játszotta a Prunyi Ilona zongorán. Most Antonio Lotti egyházi zenéje következik. Lotti velencei barokk zeneszerző volt, a Szent Márk bazilika zenei világához is kapcsolódott, vagyis ahhoz a hagyományhoz, ahol a tér, a kórusok és a hangzás különösen fontos szerepet kaptak. A krédó ugye a mise hitvallási része, a hiszek egy, szövege teológiailag nagyon sűrű, zenéje pedig gyakran ünnepélyes, és hát világosan tagolt, mert elég hosszú a szöveg. Lotti neve ma kevésbé ismert, mint Vivaldié például, de a kórus zenéje a barokk egyházi repertoár egyik erős velencei vonala ága. A Balthasar Neumann együttest és kórus Thomas Hengelbrock vezényli.

0: Antonio Lotti krédójának első tételét játszotta, énekelte a Baltazar Neumann együttes és kórus Thomas Hengelbrock vezényletével. Azonnal játszunk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 7 perccel 8:30 után elérkeztünk a második rejtvényhez. Mindössze egy nyereményt sorsolunk, ez június 26-án, pénteken 19 órakor Balatonfüreden a Vasari Galéria egy előadása. 20 éves a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. Yanahi Yamashita japán gitárművész szólóestére lehet tehát 2 belépőt nyerni. Műsoron Bach, Martin, Pompu, Rudnev, Tanzmann és Tedesco művei. Ha tudják a megfejtést, akkor SMS-t a 0630-3030-160-as számra, vagy e-mailt a muzsikálóreggel@radio.hu címre tudnak küldeni, írják meg a megfejtés mellett a saját nevüket is. A nyár a pihenés, üdülés és sokak számára az utazás időszaka is. A most következő zeneszerző is fiatalkori utazásának emlékeit örökítette meg a most következő műben. Ez az ország egy rendkívül népszerű úti cél, nem is véletlenül. A kérdés a szerző és a szimfónia címe. Ki írta azt a szimfóniát, és mi a címe, amelynek most a 3. tételét halljuk a londoni szimfonikus zenekartól, Claudio Abbado vezényletével.

Az volt a kérdés, hogy ki a zeneszerző és mi a szimfónia címe. A helyes megfejtés Félix Mendelssohn Bartholdy, a cím pedig az, hogy Olasz szimfónia, egyébként a negyedik a szimfóniák sorában. A harmadik tételt játszotta ebből a londoni szimfonikus zenekar Claudio Abbado vezényletével. A nyertesünk pedig Szemes György. Neki és partnerének kívánunk jó szórakozást a június 26-ai koncerthez. Wolfgang Amadeus Mozart 10-es köhögjegyzékszámú B-dur szonátájából az első tételt játsza Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Kemenes András zongorán, a gyermek Mozart kompozícióját hallják.

Mozart gyermekkori B-dur szonátájának első tételét Gyöngyösi Zoltán és Kemenes András játszotta. A mexikói zeneszerző Agustín Lara 1932-ben írt Granada című dalát hallják, José Carreras és az angol kamarazenekar tolmácsolásában vezénye Roberto Benzi.

Agustín Lara Granada című dalát hallották José Carreras-tól, az angol kamarazenekart Roberto Benzi vezényelte. A spanyolos szenvedély után Georg Philipp Telemann Émol koncertójának első két tételével zárul a mai muzsikáló reggel. Boltocki Gábor trombitál, a Szimfónia Varsóvia hangversenymestere Artur Gazzala.

0: Ez volt Georg Philipp Telemann émol koncertójának első két tétele. Boldóczky Gábor játszott trombitán, a Szimfónia Várszóvia hangversenymestere Artur Gazdala volt. És ezzel ért véget a mai muzsikáló reggel. Kedves hallgatóink, adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm figyelmüket. Ifján Bazsinka Józsefet hallották. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök tegnap az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket. Ismertették az alaptörvény 17. módosításának tervezetét is, amely tartalmazza az államfő elmozdítását, a 70 év feletti alkotmánybírók megbízásának megszüntetését, valamint 12 évben korlátozná a képviselői munkát. A változtatásokat társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán, az észrevételeket szombatig várják. A Fidesz és a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter elfogadhatatlan stílusban beszélt a korábbi kormánypárti képviselőkről. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a miniszterelnök felszámolja a politikai párbeszédet, Rétvári Bence pedig azt hangsúlyozta, hogy Magyar Péter korábban fontos pozíciókat töltött be. A Mi Hazánk elnöke Torockai László közölte, pártja minden támogatást megad a korrupció felszámolására. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légitechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3A épület műtőiben két műszakos munkarendet vezettek be reggel 6-tól este 10 óráig. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteghordozó az egyik fővárosi kórházban. A 30 éves férfit bűnügyi felületet alá helyezték, közölte a rendőrség. Munkahelyén és lakásán a többi között koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt tárolt. Kihallgatását azzal magyarázta tettét, hogy rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt eljárás indult. Muzeális értékű érmeket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették, mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumot. Júliustól novemberig esténként is látogatható lesz az Uffizi képtárhoz tartozó Vázári folyosó Firenzében. A fedett gyalogos híd a képtárat az Arnó folyó túloldalán található Pitti palotával köti össze. A festményekkel és műalkotásokkal díszített folyosó a naplemente óráiban rendkívüli élményt nyújtat a látogatóknak, közölte a képtár. Az időjárásról. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt 4 perccel. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
3: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
4: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
5: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: A muzsikus legendák következő műsorában Friedrich Gulda zongora művész életét és munkásságát idézzük fel.
7: Üldögélek majd egy rózsaszínű felhőnyi zongora kettős játszom Mozarttal nap-nap után az idők végezetéig. Olykor tartunk egy rövid szünetet, a kritikusok meg le vannak ejtve. Ez volt Friedrich Gulda elképzelése a mennyországról és a kritikusokról.
6: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Jean-Joseph Cassanet de Mondonville Izbé című prológusból és öt felvonásból álló hősies pásztorjátékáról ejt pár szót László Ferenc. A címszerepet Catherine Watson énekli. A Purcell kórust és az Orfeó zenekart Vashegyi György irányítja. Prolog. Nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
8: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
9: Hét perc elmúlt, 9 óra. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Mátyus Otto hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Pece Szilvia vagyok. Kezdjük a mai délelőttet egy balettzenével, Goldmark Károly Sába királynője című operájának részletével. A Magyar Állami Operaház zenekarát Fischer Ádám vezényli.

Ulrich Schreiber német zenei és színházi kritikus írta Goldmark Károly Sába királynője című operájáról a következőket. Goldmark Meyerbeert idéző aprólékossága, amely a kisebbségi komplexus egyfajta ellentéte, inkább a részletekben, a darab apró szépségeiben rejlik, és kevésbé a színpadi zenei összképben. Az opera olyan hatást kelt, mintha Tannhäuser és Meyerbeer az Afrikai nő című művének kissé furcsa keveréke lenne. Hát így hallotta a német kritikus a Sába királynőjét, amelyből a balettzenét hallgattuk, a Magyar Állami Operaház zenekarát Fischer Ádám vezényelte. Most következzék Haydn opusz 77-es G-dur Lobkowicz vonós négyesének negyedik tétele, a Linczi kvartett felvételét halljuk.

Joseph Haydn opusz 77-es G-dur Lobkowicz vonos négyesének negyedik finálé tételét hallottuk, a Linci vonos négyes játszott. A La Valli Alfredo Catalani ötödik és egyben utolsó operájának részlete következik, utolsó, mert a zeneszerző a bemutató utáni évben, 1893-ban, mindössze 39 évesen hunyt el. Catalani Lucában született, csak úgy, mint a nála négy évvel fiatalabb Puccini. Lehettek volna akár jó barátok is, de sajnos a két muzsikus között rendkívül heves rivalizálás folyt. Ráadásul Catalani amúgy is igen szúrós természetű ember hírében állt, nem volt nehéz vele összeakaszkodni. Catalani nagyon nehezen viselte Puccini felemelkedését, sőt, teljesen alaptalanul még plágiummal is megvádolta őt. A hagyományosabb zeneszerzői stílust választotta Alfredo Catalani, amelyben erős volt Wagner hatása, és talán éppen ez lehetett az oka, hogy az operái, a La Valli kivételével nagyrészt eltűntek a modern repertoárból, míg tudjuk Massenet és főleg Puccini művei nagyon is fennmaradtak, pedig a két kolléga stílusához időnként Catalani zenéje is hasonlított. Kibékülésre pedig egészen kevés esély volt, mert a gyűlölet kölcsönös volt. Puccini mély megvetéssel viseltetett Catalani iránt, és egyáltalán nem értékelte rivális a munkásságát. Hát ez egy szomorú történet két azonos városban született zeneszerzőtől, akik közül mindkettő nagyon tehetséges, azért ezt tegyük hozzá. Szóljon most Valli áriája Alfredo Catalani La Valli című operájának első felvonásából. Sas Szilvia énekel, a rádiózenekar élén Medvecki Ádám.

0: Alfredo Catalani La Valli című operájából hallottuk a címszereplő áriáját az első felvonásból. Sas Szilvia énekelt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Medvecki Ádám vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kettő perc elmúlt fél tíz, a következő darab története József Helmesbergerhez kapcsolódik. Ő a 19. század egyik legfontosabb hegedűművésze volt, és egy jelentős zenész család tagja. Édesapja a Bécsi Konzervatóriumban fiait is tanította, mert József és fivére Georg is kiváló hegedűs volt. Ami pedig a leszármazottakat illeti, ifjabb József Helmesberger is hegedűsként kereste kenyerét, de elsősorban karmesterként működött. A másik fiú Ferdinand pedig remek csellista lett. József Helmesberger édesapja után szintén a Bécsi Konzervatórium tanára lett, és persze ő alapította a híres Helmesberger kvártettet, amelynek második hegedűse a fia, ifjabb József lett, és amikor elérte az életkort persze, és azt a tudást, amire édesapjának szüksége volt, és amikor az idősebb József visszavonult, ő lett a kvártett első hegedűse. És itt persze eszünkbe juthat a 19. század másik nagy kvártettje, a Joachim vonós négyes. Joachim József 1831-ben született, és 1869-ben alapította kvártettjét. Helmesberger 3 évvel volt idősebb, és az ő vonós négyese 1849-ben alakult, tehát kevésbé rivális, mint inkább minta lehetett Joachimnak, aki 20 évvel később alapította a saját együttesét. Joachim József játéka is sok zeneszerzőt ihletett, tudunk számos olyan versenyművet, amit neki ajánlottak a zeneszerzők, de Helmesberger játéka épp úgy ihletet adott a szerzőknek. Pablo de Sarasate is neki ajánlotta a Carmen fantáziáját, és így érkezünk el a felvételhez, mert ezt a bizonyos Sarasate Carmen fantáziát hallgatjuk most. Gil Sám és a berlini filharmonikusok felvétele szól, Claudio Abbado vezényel.

Claudio Abbado és a berlini filharmonikusok Berlin gáláinak egyik előadásán zúgott fel így a taps Pablo de Sarasate opusz 25-ös Carmen fantáziája után. A szólista Gil Sám hegedűművész volt. Schubert opusz 142-es sorozatából a negyedik F-moll empromptű következik most, Fischer Anni zongorázik.

Egy lemezkritikában azt írják, hogy Schubert F-moll empromptüje nem gyenge idegzetűeknek való, mert egy vad, ritmikailag zavarba ejtő táncról van szó, amely ügyesen használja a váratlan hangsúlyokat. Így van, de hogy erős idegzet kellene hozzá, azért ebben nem vagyok biztos. Schubert Opus 142-es sorozatából a negyedik F-moll empromptüt hallottuk, Fischer Anni zongorázott. Most következzék Giovanni Benedetto Platti G-moll koncertójának első tétele, a Freiburgi barokzenekart halljuk.

Giovanni Benedetto Platti G-moll koncertójának első tételét a Freiburgi barokkzenekar művészeitől hallottuk. Most pedig François-René Duchamp zongorázik, ő Verdi alapján írt parafrázist játszik, ez tehát Liszt Ferenc zenéje, és a Rigoletto parafrázis következik.

0: Liszt Ferenc Rigoletto parafrázisát hallottuk, François René Duchamp zongorázott.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 2:10 után szóljon Carl Maria von Weber zenéje, a Bűvös vadászból hallunk egy áriát, Agatha áriáját a második felvonásból. Carita Mattila énekel, a Dresdai Staatskapellét Colin Davis vezényli.

Agatha áriáját hallottuk Carl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának második felvonásából. Carita Mattila énekelt, a Dresdai Staatskapellét Colin Davis vezényelte. Egy kevésbé ismert zeneszerző következik most, Deodade Szeverák, aki a 19. század végén és a 20. század elején élt francia alkotó volt. Languedoc vidékéről származik. Ez a tartomány ma már nincs, pontosabban területének nagy része a dél-francia Occitánia régióban található, amelynek székhelye Toulouse volt, Languedoc fővárosa is. Innen származik tehát a zeneszerző, és zenéjén is hallható mindez, szűkebb hazája zenei tradícióit építette be a saját stílusába. A zeneszerzőt elsősorban a vokális zene érdekelte, de szóló zongorára írt darabjait is dicsérik a kritikusok, azt is kiemelték már a kortársak is, hogy festői hangulatot idéző címekkel látta el ezeket a gyűjteményeket, és ez nagyon vonzóvá teszi, hogy a darabokat meg akarják ismerni előadók is és a közönség is. A Földdala, a Languedocban és a Szünidőben ezeket a címeket kapták ezek a zongoradarab gyűjtemények. Mi most a Szünidőben sorozat első könyvéből hallgatjuk a 7. romantikus keringőt, Deodade Szeverák zenéjét Erik Lesage játssza.

Deoda de Severac Szünidőben című művéből hallottuk az első kötet részletét, a hetedik romantikus keringőt, Erik Lesage zongorázott. Most szóljon egy operanyitány Dmitri Kabalevszky Kolebb Rönyon című művének részlete, az orosz nemzeti zenekart Mihail Pletnyov vezényli.

Dmitrij Kabalevszky Kolebrönyó című operájának nyitányát hallottuk, az orosz nemzeti zenekart Mihály Pletnyov vezényelte. Most szóljon a második tétel Bartók Béla zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára című művéből a Budapesti Fesztivál zenekar élén Fischer Iván.

0: Bartók Béla zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára című művének második tételét hallgattuk. A Budapesti Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
3: Nemzetközi sztárfellépők június 26-a és július 4-e között a régi zenei napokon Vácott. Ne maradjon le, váltsa meg jegyét most! Filharmonia.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van, elérkeztünk a délelőtt játékához. Mondom a nyereményeket, van most egy koncertünk és egy lemezünk ajándékként. A koncert június 25-én csütörtökön este 8 órakor lesz a BMC Opus Jazz Clubban. A Double Weiss Quartet játszik. Ez Weiss János víziója hívta életre ezt az együttest, és a zenei folyamatokat testvére Weiss Gábor tartja kézben, és tereli a megvalósítás felé. Ahogy a hangvételükről írnak, bátran kalandoznak a szélsőségek között, az elgondolkodtató absztrakt kortárs zenei elemektől kezdve, a váratlan, olykor ironikus zenei humorig sok minden megtalálható a palettájukon. És a vezetéknév Weiss János és Weiss Gábor nem családtagjai, ami kedves szerkesztőnknek, Weiss Gábornak, a mi Weiss Gáborunk szimpla V-vel írja a nevét, a jazz muzsikusok pedig dupla V-vel. Szóval a Double Weiss Quartet koncertje lesz június 25-én csütörtökön este 8-kor a BMC Opus Jazz Clubban. És van egy tárgynyeremény, ez pedig egy lemez, a Magyar Rádió gyermekkórusának albuma, Reményi János, Tész Gabriella és Igó Lenke karnagyok idejéből. Ezekért lehet játszani, és várom a zenei javaslatokat is, mondom mindehhez a kérdést. Nincs ugyan semmilyen évforduló most, de Földe Sándor zongorázik, és hozzá kapcsolódik a ma is két részből álló kérdés. Földe Sándor a II. Világháború kitörésekor látogató vízummal koncertkörútra utazott az Egyesült Államokba 1939. novemberében, ahonnan már nem is jött haza a háború alatt, később aztán szerencsére igen, de a háború alatt nem. 1940-ben, mert hogy ott is tudott koncertezni, Beethoven 4. zongora versenyével mutatkozott be óriási sikerrel és élő rádió közvetítésben is, úgyhogy nagyon nagy közönség hallotta őt, és ugyanebben az évben megtanulta Bartók összes zongora művét, és igyekezett minél többször játszani és megismertetni ezeket az amerikai közönséggel, de egyetlen darabról sokáig, egészen Bartók életében nem tudta meggyőzni a koncertszervezőket és a karmestereket, hogy ezt is elő kéne adni. És akkor jöjjön a kétrészes kérdés. Tulajdonképpen kétszer három zenemű közül kell kiválasztani egyet-egyet. Most is Beethoven szonátát játszik Földe Sándor. A zeneszerző középső korszakának három leghíresebb szonátája, a Waldstein, az Appassionata és a Les Adieux közül vajon melyik részletét halljuk? Ez a kérdés egyik része, mindjárt megszólal hozzá a zene természetesen. A kérdés második része pedig, vajon a háromból melyik Bartók zongora versenyről gondolhatták az amerikai koncertszervezők és karmesterek, hogy lejátszhatatlan, és emiatt nem vállalták egy előadás kockázatát, hiába biztatta őket Földe Sándor. Erre a két kérdésre várjuk most a válaszokat SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@radio.hu címre. Tehát a kérdés egyik része, már is megszólal a zene, Beethoven középső korszakának három leghíresebb szonátája, a Waldstein, az Appassionata és a Les Adieux közül melyikből játszik Földe Sándor két tételt. És a Bartókhoz csatlakozó kérdés, melyik a háromból, melyik Bartók zongora versenyről gondolhatták úgy az amerikai koncertszervezők, hogy lejátszhatatlan, és nem kockáztattak egy előadást? Ezekre a kérdésekre várjuk most a választ.

Nagyon köszönöm minden hallgatónak ezt a lelkes játékot, mert a válaszokból az derül ki, hogy nem használt a szinte senki, legalábbis erre utalnak a válaszok, szinte senki nem használt különféle zenefelismerő programokat, hanem tényleg játszunk, amikor egy ilyen játékról van szó, hogy egy művet fel is kellene ismerni. És azért nehéz talán ez, hogy melyik Beethoven szonátát is játszotta Földes Andor, mert ez a középső korszakban született három nagy szonáta tényleg, ha nem is teljes mértékben, nyilván nem hasonlóak egymáshoz, de könnyű összekeverni őket, hogy ugye a Waldsteinból, az Appassionatából vagy a Lezádjőből szóltak a részletek, az Appassionatából. A második és harmadik tételt hallottuk az Opus 57-es F-moll szonátából, úgyhogy a kérdés egyik részére az Appassionata volt a helyes válasz. A kérdés második része pedig ugye arról szólt, hogy Bartók Béla darabjait szerette volna, és egy részüket meg is tudta mutatni az amerikai közönségnek, Földes Andor, amikor a háború alatt ott élt, de volt egyetlen koncert a három zongora verseny közül, amelyet nem tudott átverekedni a koncertszervezőkön és a karmestereken, mert lejátszhatatlannak tartották. És erre kétféle válasz érkezett leggyakrabban, az elsőt vagy a másodikat nevezték meg a hallgatók, talán azért is, mert mindenki tudja, hogy a harmadik zongora verseny később készült, és nem is fejezte be teljesen Bartók, az első és második jöhetett igazán szóba. És a kettő közül Bartók maga úgy nyilatkozott, hogy az 1926-ban írt első zongora versenyt sikerült munkának tartom, bár faktúrája kissé, sőt mondhatni nagyon is nehéz, mind a zenekar, mind a közönség számára. Néhány év múlva, 1930-31-ben ezért akartam megírni második zongora versenyemben az elsőnek mintegy ellendarabját kevesebb nehézséggel a zenekar számára. Így gondolkodott Bartók, de a koncertszervezők és karmesterek nem. Ők úgy érezték, hogy a második zongora verseny az, ami szinte lejátszhatatlan. És ahogy egy hallgató nagyon helyesen írta is, Solti György is azt nyilatkozta, hogy rendkívül nehéz a második zongora verseny. Talán valóban nem feltétlen a zenekar számára, bár azért ott is vannak érzékeny pillanatok, de a zongorista számára minden bizonnyal, és ezzel értettek egyet a koncertszervezők, tehát a második zongora versenynek álltak ellen, azt nem lehetett sokáig előadni. De aztán 1948-ban két fontos esemény is történt Földes Andor életében. Egyrészt megkapta az amerikai állampolgárságot, másrészt végre lemezre vehette Bartók második zongora versenyét, szóval azért ez is megszületett. Appassionata és második zongora verseny, így volt tehát helyes a válasz. A koncertjegyeket Szil Péter, a lemezt Búzási József nyerte a mai játékban, és nagyon szép zenei ajándékkal négy hallgató csatlakozik, mert kettő-két hallgató kérése összeért. Kovács Bogáta, Kapos László, valamint Jenei Zsuzsanna és Mészáros Éva egy-egy kérése teljesül. Kovács Bogáta Johannes Brahms magyar táncai közül választott egyet, szóljon a hatodik, a londoni szimfonikus zenekart, Némely Ervi vezényli.

Johannes Brahms 6. magyar táncát a londoni szimfonikus zenekartól hallottuk, Némely Ervi vezényelt. Kapos László kérésére Mozart Don Giovanniából egy régi magyar felvételt hallgatunk. Azt kérte hallgatónk, hogy régi magyar énekesek szerepeljenek a felvételen. Székely Mihály, Losonczy György és Tóth Lajos énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Otto Klemperer vezényli, és a szobor jelenetet halljuk a második felvonásból, a finálé részletét Mozart Don Giovanniából.

réges-régi felvételt hallottunk, és tekintve, hogy ez egy lemezátjátszás volt, tehát egy nagy lemezről játszotta be a rádió, hogy az archívumban is meglegyen, nem tudtuk kideríteni, hogy mikor készült ez a felvétel. De hát Losonczy György énekművész 1972-ben, Székely Mihály pedig 1963-ban hunyt el, tehát biztos, hogy azelőtt. Tehát egy régi-régi, de felejthetetlen felvétel részletét hallgattuk. Ez volt a szoborjelenet Mozart Don Giovanniának második felvonásából. Székely Mihály, Losonczy György és Tóth Lajos énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Otto Klemperer vezényelte. Jöjjön a harmadik kérés, ez pedig nagyon is csatlakozik a játékhoz. Jenei Zsuzsanna azt kérdezte, hogy hallgathatunk-e részletet a második zongora versenyből, Mészáros Évának pedig az volt a kérdése, hogy hallgathatunk-e Bartókot. Hát akkor kössük össze ezt a kettőt, és ha már ez volt a játék megfejtése, akkor szóljon a harmadik tétel a második zongora versenyből. Kocsis Zoltán játszik, a Budapesti Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényli.

0: Nehéz, de szenzációs darab ez. Bartókot hallgattuk, de térjünk vissza egy gondolattal még a Mozart Don Giovanni felvételhez. Köszönöm egy hallgatónak, aki más oldalról közelítette, hogy mikor készülhetett ez a bizonyos felvétel Székely Mihállyal, Losonczy Györggyel és Tóth Lajossal, mert hogy azt írta hallgatónk, és igaza van, hogy Otto Klemperer 3 évig volt az Operaháznál 1947 és 50 között, tehát minden bizonnyal ebben az időszakban készülhetett. És akkor én gyorsan megnéztem Otto Klemperer diszkográfiáját 1948. Úgyhogy most már mégiscsak pontosan tudjuk, hogy mikor készült ez a Don Giovanni felvétel. Köszönöm szépen az üzenetet. Amit pedig most hallgattunk, Bartók Béla második zongora versenyének 3. tétele volt, Kocsis Zoltán és a Budapesti Fesztivál zenekar játszott, Fischer Iván vezényelt. És ezzel a 3 gyönyörű részlettel teljes a ma délelőtti játék. Köszönöm szépen mindenkinek, holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 8 perc elmúlt 11 óra, Gabriel Fauré zenéjével folytatjuk a délelőttöt, hallgassuk az Opus 13-as Ádúr szonáta nyitótételét, Jojoma Gordonkán, Katrin Stott zongorán játszik.

Foré opusz 13-as A-dur szonátájának első tételét Jojoma Gordonkán, Katrin Stott zongorán játszotta. Most pedig hallgassuk Cidra László Camerata Hungarica együttesét. Händel 367-es jegyzékszámú D-moll szonátájának második tétele szól.

Handel D-moll szonátájának második tételét a Camerata Hungarica játszotta, most pedig Schubert B-dur nyitányát halljuk a Wiener Concertverein élén Erwin Ortner.

0: Schubert Bédúr nyitánya a József Spendó teológus professzor tiszteletére írt világi kantáta része is lett, a nyitányként 470-es kantátaként 472-es jegyzékszámú darabot a Wiener Koncertverein játszotta, és ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Mátyus Ottó hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket, Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A Prolog következő műsorában Jean-Joseph Cassanet de Mondonville Izbé című prológusból és öt felvonásból álló hősies pásztorjátékáról egy pár szót. László Ferenc. A címszerepet Catherine Watson énekli. A Purcell kórust és az Orfeó zenekart Vashegyi György irányítja. Prolog. Nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában a Varga Bendegúz Kvartett No Excuses Grunge in Jazz című albumát mutatjuk be. Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam. A zenei stílus legfontosabb előadóinak darabjait dolgozták át, lehetőséget látva az újraértelmezésre, improvizációra, Koncz Kriszta bársonyos hangjával kiegészítve. A Varga Bendegúz Kvartett új albuma ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunaworldön.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Színe java. A legjobb filmzenék.
3: Köszöntöm filmzene kedvelő hallgatóinkat, szerkesztő műsorvezetőtársam Fellegi Lénárd nevében is, ott már Dávidot hallják, és nem csak ketten vagyunk itt a Bartók Rádió stúdiójában, mondhatom, hogy ebben a rendhagyónak számító Színejava című műsorunkban, hanem négyen vagyunk, hiszen itt van velünk ifjú kolléganőnk Boda Eszter, illetve a kicsit régebb óta ifjú Weisz Gábor, mindketten a Bartók Rádió szerkesztő műsorvezetői. Méghozzá abból az apropóból gyűltünk így össze, mert bár reménységünk szerint még hosszú évekig a Bartók Rádió berkein belül tudhatjuk Weisz Gábor kollégánkat, és a továbbiakban is még számos műsor fűződik a nevéhez, de a Színejavától elköszön, és szeptembertől a nyári ismétlések után pedig a helyébe lép ebben a műsorban Boda Eszter. Köszöntelek titeket, és arra gondoltunk Fellegi Lénárddal, hogy kicsit egy kötetlen beszélgetés formájában kérdezgetünk titeket a filmzenéről, hogy milyen élményeket szereztetek, illetve milyen tervekkel érkeztetek ide hozzánk.
4: Először Gábortól kérdezem, hogy már nagyon régóta csinálod ezt a műsort, és egyébként is volt olyan műsorod, amiben filmzenei muzsikákat hallhatott a közönség tőled. Van-e olyan, ami az elmúlt évek tapasztalatából, amire azt tudod mondani, hogy vagy akár büszke vagy rá, akár valamiért megérintett téged?
5: Tehát igazság az, hogy én nagyon szeretem a filmzenét, és így ez nagyon nehéz számomra ez a kérdés. Én azt tudnám mondani, hogy föl tudnék sorolni néhány filmet, amik megérintettek filmzene szempontból is. Például fiatalkoromból volt egyszer egy vadnyugat. Volt talán az első olyan, ahol fantasztikus filmzenéket is hallhattunk, fülbemászó dallamokat, de aztán, ahogy belemélyedtem a filmzene rejtelmeibe, nagyon sok olyan emberrel is találkoztam, és például olyan műsorokat nagyon szerettem, ahol volt riportalany, és tudtunk beszélgetni a filmekről. Egy példa erre, amikor Bergman filmjeiről beszéltem két hölgyel, ez talán két vagy három műsor is volt belőle, és az volt a téma, hogy milyen klasszikus zenék szólalnak meg Bergman filmjeiben. Például. De én nagyon szerettem Fellinit, így Nino Rotát is, tehát én csináltam legalább egy olyan műsort, ahol ezt a két embert mutattam be a hallgatóknak, vagy például a legújabb ilyen beszélgetős színejava volt, amikor a Magyar Menyegző című filmről beszélhettem a rendezővel és a zeneszerzővel, azaz Kyle Csabával és Kyle Norberttel, és ezek a beszélgetések mindig nagyon érdekesek, hiszen a filmek kulisszatitkaiba vezetnek be minket.
3: Eszter, most én hozzád fordulok, és azt kérdezem, hogy számodra mit jelent a filmek világa, illetve a filmzenék világa? Ugyebár más generációt képviselsz, mint Gábor, és nem tudom, hogy például egy Fellini név számodra jelente bármit, de ne is erről, hanem a számodra értékes nevekről beszélj egy kicsit.
6: Én John Williams szeretném nyilván kiemelni, ő az, aki az egész gyerekkoromat végigkísérte, én hatalmas Star Wars rajongó vagyok, úgyhogy már a május 4-éhez közeli színejavát ezt mindenképpen leszeretném foglalni magamnak. Az ő zenéje az, ami igazán úgy foglalkoztat meg egyébként alapvetően is, amikor már megtudtam azt, hogy van egy ilyen műsor a Bartók Rádióban, és még hangmérnökként dolgoztam itt, akkor is már nagyon-nagyon izgalmasnak találtam, és szerettem volna belecsatlakozni, és most megkaptam ezt a lehetőséget, úgyhogy mindenképpen szeretném ezt a vonalat úgy képviselni, hogy a saját ízlésvilágomon keresztül megmutatni a hallgatóknak. Már akkor is azon gondolkoztam, és mondtam Lénárnak, hogy milyen dolgokat vihetnék bele, mi az, amit megmutathatnék. A filmzene az egy nagyon furcsa dolog az életemben, mert én olyan ember vagyok, aki ahelyett, hogy új filmeket nézne meg, mindig a régiekhez tér vissza, és azért is, mert nagyon sokszor újra nézek filmeket, és emiatt iszonyatosan rögzülnek nekem a pillanatok, a dialógusok és a zenék. És pont ezért izgalmas pont ez nekem, hogy egy zeneszerző vagy egy filmrendező miért pont oda, és miért pont azt tette. És ezek a filmzenék és jelenetek bármikor végig mennek a fejemben, és tudom őket kívülről.
4: Gábortól kérem, hogy mondjon most egy zenét, vagy egy filmet nevezzem meg, amiből szóljon egy részlet.
5: Hát akkor jöjjön a Volt egyszer egy hornyugat, ha már ezt említettem az előbb, és hát természetesen a harmonikás rész, én azt szeretem a legjobban.

0: Most Gáborhoz fordulok, engem nagyon érdekel a te kötődésed a magyar filmekhez és a magyar filmzenékhez. Ezt mi tudjuk, szerkesztők, hogy ez nem egy egyszerű terep, mert ugye a hollywoodi filmzenéket a filmek kiadásának időpontjában azonnal kiadják CD-n vagy az online platformokon. Na most ez a magyar filmnél lehet, hogy ma már hasonlóképpen van, de meg eleve az európai filmeknél, de korábban ez biztos nem volt így. Te hogyan küzdöttél ezzel? Én tudom az én részemet, hogy én nagyon küzdöttem, amikor ilyen feladatot kaptam. Neked ez hogy volt?
1: Kezdjük az elején, hiszen a háború előtti magyar filmeknek a zenéi nagyon érdekes, de megvannak. Hiszen ezek slágerre is váltak, és így ezek meg is jelentek akkor. Simon Géza Gábor nagyszerű zene, nem is tudom pontosan, hogy nevezem őt, tehát rengeteg könyvet írt a magyar jazz őskoráról, és van egy olyan is, ami a magyar jazz és a filmzene kapcsolatát is taglalja, és itt teljesen egyértelműen kiderül, hogy rengeteg zene megvan. Én például ebből csináltam több műsort is, ha jól emlékszem, tehát itt Sárdi Jánostól kezdve nagyon sok előadó van, akinek megvan, a Karádi Katalint, ha említsem még. Aztán a háború után ez megváltozott, akkor már nem vették fel ezeket a számokat, illetve nagyon keveset. Elsősorban, amik könnyű zenei slágerek lettek, gondoljunk a Sose hallunk meg, például ebből készült egy nagy lemez, tehát ennek megvan a zenéje, csak hát fogalmazhatok úgy, hogy ez nem a Bartók Rádió profilja, tehát nem nagyon mutattuk be ezeket a zenéket, ezért is választottam azt, hogyha megtetszett egy-egy film, akkor megpróbáltam megkeresni a filmnek a zeneszerzőjét, és vele beszélgettem, és hát akkor őt, neki természetesen megvoltak a zenék, és akkor ide adta. Amúgy meg nem jelent meg sehol, tehát ezek kuriózum műsorok voltak, hiszen csak itt és csak akkor volt hallható az a zene, persze kivétel, ha elmentünk a moziba. Ilyen volt például ez a Magyar Menyegző is legutóbb, amit említettem. Ebből adhatunk is egy részt például, szerintem ez nagyon érdekes, ez a filmzene.

0: Eszter, szeretném kérdezni tőled, hogy alapvetően egy kicsit bemutassunk a hallgatóknak, hogy a filmhez mi közöd van, milyen tanulmányaid vannak jelenleg, éppen mit csinálsz?
1: Jelenleg kulturális mediáció MA képzésen vagyok az ELTE-n, ahol most tulajdonképpen volt ebben a fél évben egy színházzal kapcsolatos órám, ahol a filmekről is volt szó. Egyébként filmekkel kapcsolatos ilyen média végzettségem nincsen, de az érdeklődésem az mindenféleképpen megvan ebben a témában.
0: Gábornak egy gondolata megütötte a fülemet, hogy ő nagyon szeretett készíteni interjúkat. Nem tudom, hogy te mivel szeretnél pluszban hozzájárulni ehhez a műsorfolyamhoz.
1: Igen, Lénád nagyon jól rátapintott arra, és már beszéltünk is erről, hogy én nagyon szeretnék interjúkat készíteni, és belemenni akár a magyar filmvilágba, akár külföldi embereket is bevonni ebbe. Olyan irányba szeretném elvinni egy picit hát nem is mindegyik műsoromat, de a műsoraim többségét, hogy emberekkel kommunikáljak, és hangmérnökökkel, díszlettervezőkkel, rendezőkkel, vagy zeneszerzőkkel beszélgetni, akár az ő kedvenc filmzenékről, vagy konkrétan azokról a filmekről, amikben dolgoztak, és sok ismerősöm van, aki már most pályakezdőként foglalkozik ilyen dolgokkal, és szerintem ez nagyon izgalmas lehet, hogy mint pályakezdők ők ezt hogy élik meg, és nekik milyen tapasztalataik vannak így a magyar filmes világban, vagy akár külföldön.
0: Tehát, ha jól értem, akkor itt kvázi háttérmunkások is megszólalhatnak, és nem az lesz a lényeg, hogy mondjuk egy filmzene hogyan születik, vagy mi az utóélete, vagy a zeneszerző milyen mechanizmus alapján dolgozik, hanem egyéb dolgokra is fókuszt helyezel, ami a filmekkel kapcsolatos, de a zenékhez fogod párosítani.
1: Pontosan, pontosan. És egyébként zeneszerzőkkel is nagyon szívesen beszélgetnék, tehát ez is egy nagyon izgalmas téma, de igen, a háttérmunkát is, vagy akár színészekkel is szívesen beszélgetnék ilyen témában, tehát bármi, ami filmvilág Magyarországon, vagy amit még el tudunk érni külföldön.
0: Az előbb Gábortól kérdeztünk filmzenét. Te mit javasolsz, hogy mi legyen az, ami szívedhez közel áll?
1: Beatlesnek a Hard Day's Night című filméből hoztam egy filmzenét, ami számomra egy teljesen új téma volt, olyan szempontból, hogy nagyon szeretem a zenekart, magát, de felfedeztem, hogy a filmzenéikben is az ő saját zenék vannak feldolgozva szimfonikus zenekarral, és ezt George Martin, az ő hangmérnökük nevére dedikált zenekar képvisel, úgyhogy ezt a zenét szeretném megmutatni.

0: Én is még Eszterhez fordulok. A te esetedben nagyon különleges, vagy a te helyzetedben, ahogy itt a pályád alakul a Bartók Rádiónál, szerintem az nagyon különleges, hogy valaki hangmérnökből lesz szerkesztő műsorvezető. Hogy érzed, nyilván még kevés időt telt el, de hogy érzed, hogy milyen hatással van az a szerkesztő műsorvezetői látásodra, vagy terveidre akár, hogy előtte hangmérnök is voltál, hogy úgy mondjam, másfajta ráhallást ad ez neked?
1: Igen, olyan szempontból, hogy mindig, ahogy most ilyen háttérmunkásokkal is nagyon szívesen foglalkoznék a filmes világgal kapcsolatban, mivel tapasztaltam ezt, hogy milyen a háttérben dolgozni, és az, hogy ezeknek az embereknek is rengeteg története van, és rengeteg hozzáértés kell, amit ők csinálnak ahhoz, tehát ez nekem egy nagyon jó táptalaj volt ahhoz, hogy kinőjem magam szerkesztővé, úgyhogy igen.
2: Ráadásul az nagyon fontos dolog, hogy így az elejétől a végéig látni fogod majd egy műsornak a létrejöttét.
1: Így van.
2: Elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy ezt már te magad fogod majd összerakni, igen, és vágni, és minden ezzel kapcsolatos, az adminisztrációról ne is beszéljünk, hogy milyen feladatokat kell ezzel ellátni.
1: Igen, igen.
0: Én most Gáborhoz fordulok. Eszter említette, hogy már most ő, neki vannak olyan élményei, vagy olyan gondolatai, hogy szeret azokhoz a filmekhez visszatérni, amiket korábban megnézett. Te ezzel mennyire vagy így, és hogy érzed, mennyire vagy befogadó a ma vagy a mostanában készülő filmekkel kapcsolatosan?
3: Én kíváncsi ember vagyok, úgyhogy én nagyon sok filmet nézek, meg bevallom, sorozatokat is nagyon szeretek, úgyhogy azokat is gyakran nézem. Lehet, hogy inkább a sorozatokból vannak az újak talán. Manapság rengeteg készül, ugye elég sok stream csatornára is előfizettem pont ezért, hogy a legújabb alkotásokat meg tudjam nézni, de például az kitűztem célul, ha szabad ezt így mondanom, hogy minél több magyar filmet nézzek. És ez nagyon érdekes számomra, hogy fejlődött, vagy hogy milyen ágazatok vannak, hogy milyen témák vannak, mert ez elképesztő, hogy az ember nem is hinné, mert ugye az általában az van, hogy jaj, magyar film, hát azt nem nagyon nézem, de például van ez a Magyar Filmcsatorna, azt is rendszeresen lapozgatok, hogy milyen filmek vannak. Én például otthon van nekem egy kis Excel táblám, hogy én milyen filmeket láttam, tehát én pontosan nézem, hogy ezt még nem láttam, mert hát bevaló férfiasan azért elég sok mindennél, még a címét is elfelejtem, hogy már láttam, de aztán, hogyha belenézek, akkor eszembe jut, hogy tényleg ezt láttam már. Úgyhogy az amerikai filmekkel úgy vagyok, hogy például ezeket a skifiket, meg tehát a sorozatokat, ezeket nem nagyon szeretem. Tehát még a Star Wars volt az első, amit végignéztem talán az összeset, de már a második háromnál már úgy voltam vele, hogy hát azért ez eléggé olyan, mint az első három. Harry Pottereket például végignéztem, azok még úgy tetszettek is, de például már egy Gyűrűk urát, meg ehhez hasonlókat már nem.
0: És azt fel tudod például idézni, hogy a fiatal korodban mennyiben volt az más élmény, hogy mondjuk, mert én mondjuk édesanyámtól hallottam ilyeneket, hogy péntek volt, akkor az mozinap volt, vagy rendszerint mentek a fiatalok akkor moziba. Ugye ez már teljesen megváltozott ezzel az egész streaming irányultsággal. Fel tudod idézni, hogy milyen élmény volt akkor elmenni, és akár ismerősökkel, barátokkal egy jó mozit megnézni, és milyen ez számodra ma, hogy ott van a telefonodon, vagy a laptopodon, vagy a számítógépeden minden?
3: Meg kell, hogy mondjam, hogy egészen más. Tehát én nagyon szerettem moziba járni, tulajdonképpen most is szeretek, csak nincs már annyi időm, mert ugye volt a Filmmúzeum, talán nagyon sokan tudják, az Astoria közelében volt ez a mozi. Itt voltak azok a bizonyos sorozatok, hogy most akkor Fellini összes filmje, Bergman összes filmje, és akkor a barátaimat, osztálytársaimat megszerveztem, megkérdeztem, ki akar eljönni, elmentem megvenni a jegyeket, sokszor a szüleim is jöttek, úgyhogy ezeket a sorozatokat imádtam. De aztán ott persze a haverokkal beültünk a Bud Spencer filmekre, szétröhögtük magunkat, tehát manapság már például nem tudok annyira nevetni ezeken a filmeken, ez is olyan érdekes dolog, hogy akkor sokkal nagyobb hatással voltak ránk ezek a vígjátékok, hogy például emlékszem olyanra, hogy minden tavaszi szünetben a Magyar Tévé leadta a Gólykomitics filmeket. Most például adja a azt hiszem az M5 talán, tehát most megint meg lehetett őket nézni. Úgyhogy ezek meghatározó élmények, az biztos, és például Bergman Fellini filmek voltak azok elsősorban az életem elején, amiket többször is megnéztem.
0: Gábor, akkor most tőled kérünk egy illusztrációt megint.
3: Nino Rota legyen, én nagyon szerettem a, most nem is tudom, hogy az Országúton legyen, vagy a 8,5, vagy válaszunk valami különlegesebbet, de hát maradjunk szerintem az ikonikus 8,5 zenéjénél.

0: Ezt ettől kérdezem, szóba kerültek itt a sorozatok, te egy másik generációt képviselsz, te már tulajdonképpen ebben nőttél fel, és hogyha jobban belegondolok, itt szóba került a Star Wars, vagy mondjuk a Gyűrűk Ura, ezeket sorozatokként említjük, de nem feltétlenül azok a széria sorozatok, mint amik napjainkban mennek bármelyik streaming platformon. Te mennyire követed őket, és szeretnél-e foglalkozni sorozattal is?
1: Egyébként szívesen foglalkoznék sorozattal, azt még kiegészíteném a Star Wars-os univerzumhoz, hogy ott nagyon-nagyon-nagyon sok sorozat kerül ki különböző platformokra, szóval akár azzal is lehetne foglalkozni. Ezen gondolkoztam már, hogy nagyon sok sorozatot nézek, de azoknak a zenéi nem biztos, hogy Bartók Rádió kompatibilisek, majd kikérem a véleményetek, hogyha ilyenbe fognék bele. De egyébként még egy témát én szerettem volna behozni, csak a moziról volt szó, és én már a streaminghez vagyok szokva, de azért gyerekkoromban még VHS-ről néztem én is a meséket, vagy DVD-ről. Én nagyon szeretek moziba járni, és a mai napig járok is, és én a művész mozikat preferálom, ez egy ilyen saját dolgom, és egyébként a generációmban szerintem nagyon sokan képviselik ezt. Elmegyünk, és például van a Bemmozi, ahol régi filmeket adnak. Volt már, hogy egyedül is elmentem és beültem. És pont emiatt, hogy nagyon sokszor újra nézem a régi kedvenc filmjeimet, ez a műsor, ez nekem most egy tök jó kihívás olyan szempontból, hogy most elmenjek, és teljesen másképp üljek be egy moziba, és másképp nézzem a filmeket, hogy már a filmzenére koncentrálva akár, vagy egy ilyen célzattal elindulni, megnézni egy filmet egy ilyen művész moziba. Még a mozis élményeimhez kapcsolódóan én nagyon-nagyon szeretem a Kaliforniai Álom című filmet, ami 2016-ban jött ki, az egy ilyen hatalmas mozi élmény volt számomra, és olyan is volt a film, hogy egyébként, ha nem moziban nézem, akkor valószínűleg 10 perc után leállítom, de nagyon jó, hogy nem így tettem, mert az egyik legjobb mozi élményem azóta is, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem azt a filmet, és ebből is hoztam egy zenét. Erre majd készüljenek a hallgatók, mert szerintem ebből színejava válogatás is lesz, de itt egy kis bevezetőt hoznék belőle. A zeneszerző Justin Hurwitz és a Planetárium című dal szól most a Kaliforniai Államban.

Köszönjük szépen hallgatóink figyelmét, rendhagyó színejava című műsorunkat hallhatták, ahol szerkesztő kollégánk Weisz Gábor, Ottmár Dávid és Boda Eszter, most már szerkesztő műsorvezetőnk szólalt meg a műsorban. Elhangzott műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönjük a figyelmet. Fellegi Lénárdot hallották.

0: Szombati műsorunk ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, és szigorították a választási plakátok elhelyezésének szabályait. Elfogadták azt is, hogy a jövőben börtönbüntetés járhat azoknak, akik szándékosan valótlanságot állítanak vagyonnyilatkozatukban, és bővülnek az integritáshatóság ellenőrzési jogkörei. A parlament döntött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fokozatos kivezetéséről is. A törvénymódosítások célja az uniós források felszabadításához szükséges feltételek teljesítése. Átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV-a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsis Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szertett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, a párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt, írták a település Facebook oldalán. A közeli tározók leapadtak, ezért nyomás csökkenésre és átmeneti vízhiányra lehet számítani. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteg hordozó az egyik fővárosi kórházban. A 30 éves férfit bűnügyi felügyelet alá helyezték, közölte a rendőrség. Kihallgatásán azzal magyarázta tettét, hogy rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt eljárás indult. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizsés liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. Híreink végén a várható időjárásról. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. A Kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu. Reklámot hallottak. Népzene itthonról.
2: Kedves hallgatóink, ez a Népzene itthonról adása, üdvözli Önöket a műsorvezető Balog Éva. A nyár a népzenei táborok időszaka, egymást érik a Kárpát-medence legkülönbözőbb részein azok a táborok, ahol néptáncokat, népdalokat és hangszeres népzenét tanulhatnak az érdeklődők. Ilyen jellegű folklór táborokat Észak-Amerikában is jó ideje tartanak. Ezekben a napokban például már 18. alkalommal kerül megrendezésre a Csipke tábor. Az esemény idén új helyszínen zajlik. Abban a Pennsylvania államban fekvő Innon Valley-ben, ahol egyébként az 1980-as, 90-es években a Magyar Kálmán által szervezett Magyar Népzenei és Néptánc szimpózium legendás alkalmai voltak. A detroiti Csipke Együttes szervezésében megvalósuló Csipke táborban az elmúlt közel két évtizedben muzsikált már az Üsztürű, a Gázsa, a Tükrös, a Heveder, az Agyva Banda és a Tokosz zenekar, Kodoba Florin és Varga István kis csipás is. Minden évben két különböző kistáj táncait és zenéit lehet megtanulni, emellett nagyon fontos, hogy a kint született magyar gyerekek is felejthetetlen élményeket kapjanak, és magyarságtudatuk erősödjön. A jelenleg éppen zajló táborba idén újra a Tükrös zenekart, valamint a Sarjú bandát hívták meg. Kupec Mihály és családja vezetésével pedig magyarbődi és györgyfalvi táncokat lehet tanulni. Kezdjük a mai hangfelvételeinket a Tükrös zenekar magyarbődi muzsikájával. Koncz Gergely hegedűjátékát, Brácsán Árendás Péter, Cimbalmon Liberendre, Nagybőgön Lelkes András kíséri. A 2008-ban készült felvételen Korpás Éva énekel.

A Sarjú bandát 2016-ban a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató verseny műsoraiban ismerhette meg a közönség. A tizenéves fiatalokat testvéri szálak és szoros barátság fűzte egy zenekarba, és a közös munka napjainkig is tart családjuk, valamint Kucera Barbara művészeti vezetőjük támogatásával. A fiatal csapat primásai, a 20 éves Hajdú Németh László és öccse Balázs az amerikai New Jersey-ben születtek. Szüleik és nagyszüleik, a Hajdú Németh és a magyar család tagjai meghatározó szerepet játszottak a keleti part magyar kulturális életében. Tagjai voltak a Csűrdöngölő Néptánc Együttesnek és alapítói az Életfa zenekarnak. A család 2013-ban költözött haza Amerikából, és azóta is életük elválaszthatatlan része a népzene és a néptánc. A Sarjú Banda Kedvenceink címmel 2021-ben jelentette meg első önálló albumát. Erről most Boncidai Muzsikát hallgathatunk. Énekel Gál Tibor, aki jelenleg már elsősorban a Csík zenekar primásaként és énekeseként lép színpadra.

A sarjú banda prímásainak, Hajdú Németh Lászlónak és Balázsnak gyerekkora szorosan összekapcsolódott a csipketáborral, hiszen egészen kiskoruktól családjukkal minden nyáron ott voltak, zenét tanultak, muzsikáltak, táncoltak. Idén adódott lehetőség arra, hogy saját bandájukkal és példaképeikkel a Tükrös zenekarral együtt játszanak a táborban. Ismét a sarjú bandát hallhatjuk, ezúttal bogyiszlói és felcsiki dallamok szólalnak meg az előadásukban.

Az idei csipketáborban a gyerekprogramok vezetője ismét Baranyai Barbara, aki korábban már több éven át vezette a kicsiknek tartott foglalkozásokat és gyerekjátékokat. A tánctanításra pedig a kelet-felvidéki Nagyidán működő Ilosvai Sejmes Péter táncegyüttes vezetői, Kupec Mihály és felesége Andrea, valamint gyermekeik Zsolt és Zsófia kaptak meghívást. A magyar bődi és a györgyfalvi táncok mellett a dallamok megtanítása és a viseletek bemutatása is feladatuk. Mai műsorunk hátralévő részében a Tükröz zenekar olyan összeállítását hallhatjuk, amely a Györgyfalvára is rendszeresen átjáró kolozsi zenekar repertoáriából készült, legényes, csárdás és szapora táncdallamok követik egymást.

0: kedves hallgatóink! Mai adásunkban az Észak-Amerikában éppen zajló csipketábort idéztük meg, az ott muzsikáló tükrözzenekar és a Sarjú Banda felvételeiből válogattunk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ne feledjék, hogy a Bartók Rádióban 12 óra 5 perckor hallhatnak népzenét és világzenét. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Munkatársaim, köztük a szerkesztő Árendás Péter és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Tizenkét óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Dán Nemzeti Énekegyüttes hangversenyét közvetítjük felvételről. Vezényel Krista Oder. Orgonán közreműködik Sören Christian Westergaard. Elsőként Johann Sebastian Bach Lobet den Herrn alle Heiden című motettáját hallják, jegyzékszáma 230-as.

Elhangzott Bach Lobet den Herrn alle Heiden című motettája. A dán nemzeti ének együttes hangversenyét közvetítjük Krista Oder vezényletével. Martin Ødegaard, jöjj! Szólót énekel Anna Milman, szoprán, Hanna Maria Strand, mezzoszoprán és Nils Grenho, tenor.

Martin Ødegaard Jöjj című művét hallották. A dán nemzeti ének együttes hangversenyét közvetítjük. Judith Bingham, A sötétség nem sötétség. Szólót énekel Cassandra Lemoine, szoprán, és Adam Riess, tenor.

Judith Bingham a Sötétség nem sötétség című dalát hallották. Szólót énekelt Cassandra Lemoine és Adam Riss. Kedves hallgatóink, a Dán Nemzeti Ének Együttes hangversenyét közvetítjük felvételről Kopenhágából. Vezényel Krista Oder. Samuel Sebastian Wesley, Two Will Keep Him in Perfect Peace. Közreműködik Søren Christian Westergaard orgonán.

Samuel Sebastian Wesley Two Will Keep Him in Perfect Peace című művét hallották. A dán nemzeti énekegyüttes hangversenyét közvetítjük Krista Oder vezényel. Orgonán közreműködik Søren Christian Westergaard. Henry Purcell Uram, hallgasd meg imádságomat 102. zsoltárát hallják Sven David Sandström átiratában.

Purcell Uram, hallgasd meg imádságomat 102. Zsoltárát hallották Sven David Zandström átiratában. A Dán Nemzeti Énekegyüttes hangversenyét közvetítjük felvételről Kopenhágából. Joseph Twist Versa est in Luctum című műve következik. Szólót énekel Annabeth Christensen szoprán és Nils Greenhow tenor.

Joseph Twist Versa Estin Luctum című művét hallották. Szólót énekelt Annabeth Christensen szoprán és Nils Greenhow tenor. Liszt Ferenc Ave Maria Arkadelt nyomán. Orgonán közreműködik Sören Christian Westergaard.

Elhangzott Liszt Ferenc Ave Maria Arkadelt nyomán. A dán nemzeti ének együttes hangversenyét hallják, orgonán közreműködik Søren Christian Westergaard. Sven David Zahnström, Lobeddin Hern, Alle Haydn.

Rise up, Satan, rise up.

Elhangzott Sven David Sandström, Lobeddin Hern, Alle Haydn. Ráadásként hallgassák meg Jacques Arcadelt Ave Mariáját Pierre Louis Dietsch átiratában.

0: Jacques Arcadelt, Ave Mariáját hallották Pierre-Louis Dietsch átiratában. Kedves hallgatóink, a Dán Nemzeti Ének Együttes hangversenyét közvetítettük, vezényelt Krista Oder, orgonán közreműködött Søren Christian Westergaard. A felvétel Kopenhágában a Szent Háromság templomban készült 2026. március 26-án.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük vezénnyel Andrea Marcon. Hegedűn közreműködik Shoshan Siranossian. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 18-án készült. Elsőként kérem hallgassák meg József Martin Krausz C-moll szimfóniáját.

Joseph Martin Krauss C-moll szimfóniáját hallották. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertjét közvetítjük felvételről a Zeneakadémia nagy terméből. Vezényel Andrea Marcon. Joseph Haydn G-dur hegedű versenyének szólistája Susan Siranossian.

Susan Siranossian szólójával hallották Joseph Haydn G-dur hegedű versenyét. A hegedűművész ráadásként Pietro Locatelli numero 25-ös kapriccióját játssza.

Elhangzott Krikor Neregatszky Havon. Sosan Sziranoszján hegedült. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertjét közvetítjük a karmester Andrea Markon. Befejezésül Beethoven második szimfóniája csendül föl.

0: Beethoven második szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítettük. Vezényelt Andrea Marcon. Hegedűn közreműködött Shoshan Sirenossian. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 18-án készült. A hangmérnök Perényi Benjamin, a zenei rendező Bárány Gusztáv és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák következő műsorában Friedrich Gulde zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Üldögélek majd egy rózsaszínű felhőnél zongora kettős játszom Mozarttal, nap-nap után az idők végezetéig. Olykor tartunk egy rövid szünetet, a kritikusok meg le vannak ejtve. Ez volt Friedrich Gulde elképzelése a mennyországról és a kritikusokról.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában Jean-Joseph Cassenet de Mondonville Izbé című prológusból és öt felvonásból álló hősies pásztorjátékáról ejt pár szót László Ferenc. A címszerepet Catherine Watson énekli. A Purcell kórust és az Orfeó zenekart Vashegyi György irányítja. Prológ. Nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Június 27-től, minden szombaton 16 óra 50 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen a másikra. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a hőségriadók kezdete óta csak nem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Magyar Péter bírálta a Fidesz-KDNP-t és a Mi Hazánkot, amiért nem támogatták ezeket a javaslatokat. 6%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosók két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, A Pacsirta Mező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. Részletek a BKK honlapján találhatók. Nemzetközi emberi jogi elismerésben részesült Iványi Gábor, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze. Török emberi jogi aktivistáról elnevezett Ebru Timtik díjat a társadalmi igazságosság és a hátrányos helyzetű csoportok támogatása érdekében végzett több évtizedes munkájáért ítélték oda. A díjazók kiemelték, hogy Iványi Gábor intézményei évtizedek óta menhelyekkel, oktatással és szociális segítségnyújtással támogatják a rászorulókat. Miskolcon lesz a 15. Dunán innen, Tiszántúl, Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató döntője. A szombati eseményre a Kárpát-medence valamennyi magyar lakta területéről érkeznek fiatalok, akik a népzene, a népdal, a mesemondás és a néptánc kategóriájában mutatják be tudásukat. A tehetségkutató szakmai vezetője Sebestyén Márta, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas előadó művész. A jubilómi gála műsorral Kallós Zoltán népzenegyűjtő öröksége előtt tisztelegnek. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, holnap napközben 30-36 fok közötti értékek várhatók. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hét végén és hétfőn tetőzik, akkor 38 fok is lehet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
6: Az MRM új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renu Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRM új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrm.jegy.hu oldalon.
7: Nemzetközi sztárfellépők június 26-a és július 4-e között a régi zenei napokon Vácott. Ne maradjon le, váltsa meg jegyét most. Philharmonia.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
8: Szép zenékkel teli árnyékkal és hűsítő szellőkkel gazdagított délutánt kíván önöknek a mikrofonnál Uzsali Bence, a Muzsikáló délután zenei szerkesztője Csík Gabriella, a hangmérnök pedig Molnár Endre. Hubai Jenő művével kezdjük a mai Muzsikáló délutánt, az E-dur hegedű verseny harmadik tételét játssza Hagai Shaham és a BBC Skót zenekara. Martin Prebinsz, a karmester.

Hubai Jenő E-dur hegedű versenyének harmadik tétele szólt, Hagai Shahan volt a hegedű szólista, a BBC skót zenekarát Martin Brebens vezényelte. Ahogyan ebből a versenyműből is kiderült, Hubai Jenő emlékezetesen virtuóz hegedűs volt, ugyanakkor kifejezetten ragaszkodott a saját hangszeréhez zeneszerzőként. Állítólag, amikor megtudta, hogy Doknányi Ernő hegedű versenyt ír, akkor kikelt magából és a tanítványainak mondta a Zeneakadémián, hogy ő hegedűs létére soha nem ragadtatná magát arra, hogy zongora versenyt írjon, nem érti, hogy a zongorista Doknányi hogy képzeli, hogy hegedű versenyt komponáljon. 1-2-1-jel folytatjuk Muzio Clementi Opus 1 numero 2-es G-dur szonátájának első tételét halljuk. Spiritoso, a tempó megjelölés, Havarcelli zongorázik.

Muzio Clementi opusz 1 numero 2-es G-dur szonátájának első tételét hallottuk, Howard Shelley zongorázott. A Rajna partjára kirándulunk legalábbis gondolatban, Schumann harmadik rajnai szimfóniájának 5. befejező tételét halljuk, a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, nevén Marinár vezényel.

Így ér véget Robert Schumann Rajnai szimfóniája, a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarát nevén Mariner vezényelte. Giuseppe Tartini G-moll ördög trilla szonátájának harmadik tételével folytatjuk, a Locatelli trió játszik.

0: Giuseppe Tartini Ördög Trilla szonátájának befejező tételét hallottuk, a Locatelli Trio játszott. Egy perc múlva lesz 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai lemez újdonságunkhoz. A zürichi Tonhalle Orchester és Paavo Järvi egy Mendelssohn lemez sorozatot adott ki. 4 CD-ből áll ez a sorozat, és Mendelssohn 5 szimfóniája, illetve a Szent Ivánéi Jálom kísérőzene szól rajta teljes terjedelmében. Hát azt hiszem, hogy nem kell különösebben sok mindent hozzáfűzni. Jó zenék, jó zenekar, jó karmester. És hát akkor így, ha már így közeledünk a Szent Ivánéhez, ami majd a mai adásban még előjön, hallgassunk egy részletet a Szent Ivánéi Jálomból, a Scherzót hallgatjuk meg erről a lemezről, a zürichi Tonhalle zenekart Paavo Järvi vezényli.

Mendelssohn a Szent Ivánéi Álomhoz írt kísérő zenéjéből hallottuk a szkercót, a Zürichi Tonhalle zenekar játszott Paavo Järvi volt a karmester. A múlt héten szóba került Dvorák cselló versenye kapcsán, hogy sokan problémás hangszernek tartották a csellót, mint versenymű szóló hangszert, mondván, hogy a mély és lágy hangja miatt nehezen szól át a zenekaron. Hát ennél is problémásabb hangszer akkor a gitár, ami eleve egy nagyon kis halk hangú hangszer, de hát mégis természetesen, mint egyébként népszerű hangszer volna igény arra, hogy gitárversenyek szülessenek. Most is egy gitárverseny tételt hallunk, a szerző Mauro Giuliani az Opus 30-as A-dur gitárverseny harmadik Rondo alla Polacca tételét játssza John Williams és az Ausztrál Kamarazenekar, Richard Tognetti a karmester.

Mauro Giuliani A-dur gitárversenyének záró tételét játszotta John Williams és az Ausztrál Kamarazenekar Richard Tognetti vezényelt. Egy kis párhuzama magyar és a finn zenetörténetből. Ahogyan van Liszt Ferencnek Hungária című szimfonikus költeménye, úgy van Sibeliusnak Finlandia című szimfonikus költeménye, és ahogyan van Hungária pezsgő, úgy van Finlandia vodka is. Mégis a Sibelius féle Finlandia mű az inkább egy kicsikét talán a magyar Rákóczi indulónak felel meg a finn gondolkodásban, és eredetileg ez egy ciklusnak a része volt, egy 7 részes tabló, színpadi tablónak a kísérete volt, és ez a 7 jelenet a finn történelem 7 fontos eseményét mutatta be, ez a Finlandia volt az utolsó. Aztán egy évvel a bemutató után Sibelius átdolgozta a művet, és tulajdonképpen önjáró és önálló darabként hódította meg a világot. Ezt a változatot halljuk most is, a Birminghami Szimfonikus Zenekar Zachary Orramo vezényli.

Jean Sibelius Finlandia című szimfonikus költeményét a Birminghami Szimfonikus Zenekar játszotta, Szakari Orámú volt a karmester. Egy híres részlet következik Mozart Don Giovanniából, Zerrina és Don Giovanni kettőse az első felvonásból, Barbara Boni és Thomas Hampson énekel, az amsterdami Concertgebouw zenekarát Nikolaus Arnoncourt vezényli.

Ez az a duett, aminek a témája visszaköszön aztán később Haydn teremtésében is az egyik tételben, de ott merőben más kontextusban. Mozart Don Giovanniának első felvonásából hallottuk Czerlina és Don Giovanni kettősét Barbara Boni és Thomas Hampson előadásában. Az amsterdami Concertgebouw zenekarát Nikolaus Arnoncourt vezényelte. Gyermeki álom következik most így késő délután. Eugene Izay a zeneszerző, Midori hegedül, Robert MacDonald zongorázik.

0: Özsen Izáj Gyermeki Álom című művét Midori és Robert McDonald előadásában hallottuk. 2 perccel múlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Már a riportunk nincsen, viszont van egy hírünk, hogy holnap június 24-én este 7 órakor lett volna a Világjáró Művészeink sorozat következő koncertje a Dohnányi Központban Csordás Klárával és a Budapest Szaxofon Kvártettel. Ez a koncert sajnos betegség miatt most elmarad, de egy későbbi időpontban várható, hogy még pótlásra kerül. Johann Sebastian Bach zenéjével folytatjuk, a Magnificat nyitó kórusát hallgatjuk meg, a La Chapelle Royale énekész zenekarát Philippe Hervéguez vezényli.

Johann Sebastian Bach Magnificatjának nyitó kórusát énekelte a La Chapelle Royale énekkora, és a zenekara játszotta a kíséretet, Philipp Herrevége volt a karmester. Louis Spohr S-dur klarinét versenyének Adagio tételével folytatjuk a mai műsort, Michael Collins a szólista, a svéd kamarazenekart Robert O'Neill vezényli.

Louis Spohr S-dur klarinét versenyének Adagio tételében pihentünk egy kicsit. Michael Collins volt a klarinét szólista, a svéd kamarazenekart Robin O'Neill vezényelte. Dohnányival folytatjuk, ha már Dohnányi szóba került a műsor elején, és nem zongoradarab következik tőle, de nem is hegedű verseny, hanem opera részlet, mert hogy van néhány operája is, például a Simona néni című egyfelvonásos operája. Ennek az az érdekessége, hogy ez egy olasz témájú vígopera, tulajdonképpen egy megkésett opera buffa, de a librettót a német Viktor Heindl írta, és a zene is egy kicsikét bizonyos tekintetben olasz opera buffa, más tekintetben pedig német késő romantika. 1912-13-ban komponálta, és 13-ban volt a bemutató. Egy kicsit ismerősek lehetnek ezek az évszámok. Bartók a kékszakállú hercegvárát 1911-ben írta, és 18-ban mutatták be. Tehát tulajdonképpen egy idős ez a két darab. Mindkettő Budapesten keletkezett, ott is mutatták be, és mind a kettő magyar szerző egyfelvonásos operája, mégis azt lehet mondani, hogy tűz és víz a két mű hangulata. Mi most a Simona néni nyitányát hallgatjuk meg, az Óbudai Danubia zenekar játszik, Héja Domonkoska karmester.

Dohnányi Ernő Szimóna néni című operájának nyitányát az Óbudai Danubia zenekar játszotta, Héja Domonkos vezényelt. Egy duett következik Joseph Haydn teremtéséből, Holde Gattin dir zu Seite. A szöveg kezdete, Christiane Ölce és Péter Lika énekel, az Európa Kamarazenekart Richard Norrington vezényli.

Joseph Haydn teremtéséből szólt a részlet, Christian Ölce és Péter Lika énekelt, az Európa Kamarazenekart Roger Norrington vezényelte. És akkor most jöjjön egy kis figyelemfelhívó riadó, hiszen közeledünk a játékainkhoz. Coranto a mű címe, ami riadót jelent. John Bull a zeneszerző, a Canadian Brass együttes játszik.

0: John Bull Coranto című művét a Kennedy Embrace együttes előadásában hallottuk. Egy perc múlva lesz 5:30, mindjárt játszunk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
3: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk a mai játékainkhoz, ma is 3 játékunk lesz, most a nyereményjáték, utána a szavazós játék, és majd 17:30 pedig a tippjáték. Elsőként az elérhetőségeink 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Ide várjuk a megfejtéseket és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak. Most a nyereményjátékban csak 2 nyereményünk van, hiszen a legtöbb együttesnél már véget ért az évad, és ilyenkor kevesebb nyereménnyel gazdálkodunk, de ezúton is szeretném fölhívni a nyári fesztiválok szervezőit, vagy bárkit, aki valamiképpen egy koncert vagy színházi előadás rendezésében érdekelt, hogyha úgy látják, hogy nem lesz teltház azon a koncerten, de szívesen láthatnának néhány Bartók Rádió hallgatót, akkor keressenek meg minket és kínáljanak fel páros belépőt. Nagyon szívesen játékba bocsátjuk őket. Szóval a nyereményeink. Június 26-án pénteken este 19:30 Vácon a Fehérek templomában lesz a Régi Zenei Napok nyitó koncertje. 2 mű hangzik el ezen a koncerten. Johann Matthias Schenauer, a pozsonyi eszterháziak egykori udvari zeneszerzőjének a C-moll requiemje. Nem véletlenül nem ismerik ezt a művet, ez egy újkori ősbemutató lesz. És ezen kívül Joseph Haydn híres D-moll Nelson miséjét lehet hallani, tehát 26-án pénteken Vácon. És van egy tárnyereményünk, Divertimentók a CD címe, Haydn, Reicha, Danci és Lickl művei szerepelnek ezen, ezek fúvós művek, a Stuttgarti fúvós együttes játszik rajtuk. A játék zenénk pedig Debussy tengerének egy részlete lesz, az első része a műnek. 3 részből áll ez a mű, és az a kérdés, hogy ennek az első résznek mi a címe, mert hogy az is van neki egy alcíme. A Swiss Roman zenekar játszik, Ernest Ansermé, a karmester.

Claude Debussy a Tenger című művének első részét hallottuk a Swiss Roman zenekar és Ernest Ansermé előadásában, és az volt a kérdés, hogy ennek az első résznek mi a címe. Lényegében kétféle megfejtést kaptam, a sokkal népszerűbb, amit eredetileg helyes megfejtésnek gondoltam, a hajnaltól délig a tengeren. Mert hogy a végleges változatban ez volt a cím, viszont volt egy munkacím, amit többen megírtak, Szép tenger a Saint-Quiner szigeteknél. Ez egy korai munkacím volt, és aztán Debussy változtatott a koncepción, és törölte ezt a címet, de tulajdonképpen helyes megfejtésnek számít ez is. Nagyon sokan játszottak velünk, és tulajdonképpen így mindenki jó megfejtést írt. A nyerteseink most ebben a játékban Elmer István és Steinerné Szilvia. Nekik gratulálunk, és mindenkit hívunk a következő játékunkra, amikor a mai aktualitásokkal kapcsolatos három zene közül lehet egyet adásba választani. Hát ma van többek között az özvegyek nemzetközi napja, a spam ellenes világnap, a nemzetközi SOS gyerekfaluk napja és a bográcsozás világnapja, ez pedig azért, mert a Szent Ivánéi tűzgyújtásnak is hagyományosan ezen a napon van az alkalma. Hát mi ezekből csak részben válogatunk, mert hogy van még más is. Egyrészt éppen 300 évvel ezelőtt, 1726-ban ezen a napon mutatták be Johann Sebastian Bach 39-es kantátáját, ebből hallgathatnánk meg a nyitókórust, a Törd meg kenyeredet az éhezőkkel, tehát 39-es kantáta nyitókórusa. Vagy a másik, hogy 1888-ban ezen a napon született Geyer Steffi magyar hegedűművésznő, őt a zenetörténet leginkább onnan ismeri, hogy ő volt az ifjú Bartók Béla nagy szerelme, akinek az első hegedű versenyét ajánlotta, és ő ezt a hegedű versenyt nem játszotta el sosem, viszont megtartotta a kéziratot, ami csak Bartók halála után került elő, tehát ez egy posztumusz hegedű verseny lett. Ennek az első hegedű versenynek az első tételét hallgathatnánk meg Geyer Steffi születésének évfordulóján. És a harmadik, a már emlegetett Szent Iváné, ugyebár június 24-e Szent Iván vagy keresztelő Szent János napja, és ennek az előestéjén szokták tartani azt a bizonyos tűzugrást és napforduló ünnepet, mivel a napforduló az nem pont ekkorra esik, ez ide-oda esik, néha 24-én tartják a különböző fajta népszokásokat, néha már korábban is, néha a hétvégéhez igazítják, de a hivatalos Szent Iváné az a Szent Iván napjára virradó éjszaka, és hát egy nagyon-nagyon híres mű, Mendelssohn Szent Ivánéi álom című kísérőzenéje, ennek a nyitányát hallgathatnánk meg. Tehát a három lehetőség, Bach 39-es kantátájának nyitókórusa, Bartók első hegedű versenyének első tétele, vagy Mendelssohn Szent Ivánéi álom című kísérőzenéjének nyitánya. Ebből a háromból lehet választani, ameddig meghallgatunk egy másik nyitányt, Harry Purcell Arthur király című művének nyitánya, az angol barokk szólisták játszanak, John Eliot Gardiner a karmester.

Harry Purcell Arthur király című művének nyitányát az angol barokk szólisták játszották, John Eliot Gardiner volt a karmester. Beérkeztek a szavazatok, egészen sokáig egészen kiegyenlített volt a mezőny, aztán a végén egyre inkább Mendelssohn irányába billent el a szavazás, úgyhogy a Szent Ivánéi álom nyitányát fogjuk meghallgatni. Ez viszont egy hosszabb mű, tehát a hírek előtt már nincsen rá időnk, de a hírek után ezzel kezdünk. Addig is elmondanám, hogy ugyan kapcsolódik a Szent Ivánéhez és a szokásos tűzgyújtáshoz, de tűzgyújtási tilalom van, senkinek ne jusson eszébe most éppen tüzet gyújtani, csak azért, mert Szent Ivánéh van. Viszont van még például egy Chopin, ami meghallgatható a hírek előtt, az Opus 64 numero 2-es Cis-moll keringőt Balázs János előadásában halljuk.

Frédéric Chopin opusz 64-es numero 2-es ciszmol keringőjét Balázs János előadásában hallottuk. Leopold Mozart D-dur trombita versenyével folytatjuk. Leopold Mozart ugyebár Wolfgang Amadeus édesapja volt, és zeneszerzéssel is foglalkozott, viszonylag kevés műve maradt fenn, és jellemzően inkább karakterdarabok, vagy ilyen kicsit játékos zenék az, amiket írt. És az az érdekes, hogy bár ő maga viszont kiváló hegedű tanár volt, és közreadott egy máig etalon értékű hegedű iskolát, írt például egy trombita versenyt. Ennek a második tételét halljuk most, ez az utolsó tétele, mert hogy ez egy két tételes trombita verseny. Maurice André a szólista, a Jean-François Payard kamarazenekarral játszik.

0: Leopold Mozart D-dur trombita versenyének második és egyben utolsó tételét játszott a Maurice André és a Jean-François Payard kamarazenekar. Most hamarosan hírek következnek, és ahogyan ígértem, a hírek után a szavazás eredményének értelmében Mendelssohn Szent Ivánéi Álom című kísérőzenéjének nyitányát hallgatjuk majd meg, maradjanak velünk, és természetesen 17:30 lesz majd tippjáték is. 5 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosokat, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen a másikra. A katasztrófavédelem közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csak nem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek. 6%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosók két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A változás egyébként megfelelt az elemzői várakozásoknak. A forint árfolyama nem változott lényegesen a jegybanki döntés hírére, a jegybank elnök pedig közölte, hogy a kedvező gazdasági és pénzügyi folyamatok növelték a monetáris politika mozgásterét. Varga Mihály szerint, ha a kedvező folyamatok fennmaradnak, a kamatcsökkentési ciklus folytatódhat. Július 14-éig még megköthetők a Széchenyi Kártyaprogram június 18-áig befogadott hitelkérelmei a kedvezményes fix 3%-os kamattal. A likviditási hiteltermékek kamata azt követően a bankközi kamatlábhoz igazodik, hívta fel a figyelmet egy független pénzügyi közvetítő. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a múlt héten közölte, módosítja a Széchenyi Kártyaprogram likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A beruházási hitelek, a mikrohitelek és a leasing konstrukciók esetében ugyanakkor megmarad a korábbi fix 3%-os kamat. Nemes Balázs Áron sebész transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Az Európai Bizottsággal készül egyeztetésre Brüsszelben egy tálib küldöttség. A tárgyalás pontos időpontját biztonsági okok miatt nem közölték, ugyanis Európa szerte vita tárgya helyese vízumot adni a szélsőséges afgán vezetés tagjainak. Sajtóhírek szerint a találkozó témája bűnöző afgán migránsok visszaküldése lesz. A tálibok az amerikai kivonulás után 2021-ben vették át ismét a hatalmat Afganisztánban. Nyugat-Európában súlyos következményekkel jár a rendkívüli hőhullám. Franciaországban 20, Németországban pedig 5 fulladtak vízbe, azok közül, akik a vízparton kerestek enyhülést. Franciaországban, Spanyolországban, Olaszország északi részén több helyen is 42 fok fölötti hőmérsékletet mértek. Európa több országában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. Itthon folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14 és 20, holnap 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 27, a Velencei-tó 28, a Tisza-tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén is hétfőn tetőzik, többfelé 38 fokos csúcshőmérséklettel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
4: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
5: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Üdvözlöm Önöket újra, Uzsali Bence vagyok. Ahogyan megszavazták, végül is Mendelssohn Szent Ivánéi Álom című művének nyitányát hallgatjuk meg, ugyebár ez az a mű, aminek először csak a nyitánya készült el, azt is már Shakespeare műve ihlette, aztán később kapott a Mendelssohn felkérést arra, hogy egy színpadi előadáshoz írjon különböző zenei betéteket. És hát ha meghallgatjuk ennek a nyitánynak csak az első néhány akkordját, már akkor az az érzésünk, hogy most egy éjszakai mese fog következni, és hát utána jönnek a tündérek, az éjszaka és mindenfajta fantázia, ami egy romantikus műben elképzelhető. Ezt halljuk most, az Állami Hangverseny zenekar játszik, Fischer Ádám vezényel.

Félix Mendelssohn Bartoli Szent Ivánéi Álom című kísérő zenéjének nyitányát játszotta az Állami Hangversenyzenekar, Fischer Ádám vezényelt. Liszt Ferenccel folytatjuk, de nem zongora és nem zenekari, hanem egyházi mű következik tőle, a koronázási mise Kyrie tétele. Ez az a mise, amit Ferenc József magyar királlyá koronázásakor komponált, ugyebár már megint azt mondtam, hogy ugyebár meg is jegyezte egyik hallgatónk, és lám igaza van. Szóval ez a kiegyezés idején keletkezett, hiszen Ferenc József 1848-tól már uralkodott osztrák császárként, de magyar király csak 1867-től lett, és ekkor komponálta Liszt Ferenc a koronázási misét. A Kyrie tételt halljuk. Kincses Veronika, Takács Klára, Gulyás Dénes és Polgár László a szólisták, a Magyar Rádió énekkarát és szimfonikus zenekarát Lehel György vezényli.

Liszt Ferenc koronázási miséjének kérjetételét Kincses Veronika, Takács Klára, Gulyás Dénes, Polgár László és a Magyar Rádió ének és zenekara előadásában hallottuk, Lehel György vezényelt. Most következik az angolna François Couperin műhelyéből, ez a mű címe, Cifra György zongorázik.

0: François Couperin az Angolna című karakterdarabját hallottuk, Cifra György zongorázott. 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És ha 17, akkor elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz, amikor meg lehet tippelni, hogy ezt a zenét, ami éppen szól, ki írta, vagy melyik korban élt az a zeneszerző, vagy milyen jellegű műről van szó. Nagyon örültem tegnap azoknak a hozzászólásoknak, amelyek a mű jellegét próbálták megragadni, például, hogy olyan, mint egy Mozart-kürtverseny, egy kis spanyolos virtussal és némi Beethoveni gyásszal, ilyeneket is lehet írni. A szokásos elérhetőségeinken 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Részletet hallunk most csak a műből, nem a legelején kezdünk, de a végéig meghallgatjuk. Következzék a részlet.

Ez volt a mai tippjáték zenénk. A zene első perceiben nagy hallgatás volt a válasz, hiszen minden bizonnyal a hallgatók is jól érezték azt, hogy ez egy olyan darab, amikor a zeneszerző nem teljesen a saját stílusában alkot, sőt adott esetben több száz év van a saját stílusa és a megidézett stílus között. Aztán utána a rutinosabbak megtalálták, hogy igazából nem is egy ismeretlen zeneszerző és nem is ismeretlen művéről van szó, mert hogy ez Beethoven utolsó zongora szonátájának utolsó tétele volt, amikor fogta magát Beethoven, és bár már teljesen süket volt, gyakorlatilag olyan zenét írt, minthogyha a korai jazz vagy ragtime korszakot idézni. Így aztán kaptam végül is megfejtést Gershwinre vagy Csík Koreára is, de voltak, akik aztán megjegyezték a Beethovent némi kis éllel, például szemezgetek közülük. Beethoven szonáta Scott Joplin modorában, vagy Beethoven az első jazz zongorista, vagy olyan, mintha egy Beethoven szonátát játszana valaki New Orleans utcáin. És igen, ez mind érdekes, és nagyjából pontosan fedi ezt a dolgot. A művel kapcsolatban külön érdekesség, hogy Beethoven összesen 32 zongoraszonátát írt, soha senki utána nem írt ilyen sokat. Ez az utolsó zongoraszonátája, amit már teljesen süketen komponált, kettő tételből áll ez a mű, két nagy tétel, és ebben az utolsó szonátas formájú variáció sorozatban, aminek az Arietta megnevezést adta, gyakorlatilag elbúcsúzik a saját életétől, a zongoraszonáta műfajától, sőt, még azt is lehet mondani, hogy a bécsi klasszikától. Olyan nagy hatású volt ez a mű, hogy Thomas Mann irodalmi alkotást is szentelt neki, amiben konkrétan nem nevezi meg, de jól letapintható, hogy erről a műről van szó. Nem úgy a kiadó, akinek Beethoven elküldte a határidő lejárta után az utolsó zongoraszonátát, és aztán válaszolt neki a kiadó, hogy kedves mester, elfelejtette elküldeni a záró allegrót, legyen kedves pótolni. Nem érezték, hogy ez a szonáta két tétel, és ez így kerek. És volt olyan hallgatónk is, aki felismerte az előadót, Friedrich Guldát, aki egy kiváló jazz zongorista volt, és ugyanilyen biztonsággal játszott klasszikus zenét is, többek között mind a 32 Beethoven szonátát lemezre vette, úgyhogy neki ez egy igazán hazai pálya volt. És egy érdekességet is megosztott a hallgatónk Guldával kapcsolatban. Igencsak ízléstelennek minősített reklámfogása az volt, hogy 10 hónappal a tényleges halála előtt, 1999. márciusában megrendezte a saját halálhírét. Hát igen, azért kevesen éltek ilyenfajta reklámfogással. És akkor most jöjjön egy igazi híresség, a csellisták rémálma, mert ugyanazokat a hangokat kell végigjátszani a darabban. Johann Pachelbel D-dur kánonja, a Saint Martin in the Fields kamarazenekar játszik, eljön a Brown a karmester.

Johann Pachelbel D-dur kánonját a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszotta, Ayanna Brown volt a karmester. És kamarazenével zárjuk a mai muzsikáló délutánt, Nyikolaj Rimszkij-Korszakov B-dur zongora ötösének harmadik rondó tételét halljuk, Erik Lesage és a Les Vents Français együttes játszik.

0: Rimszkij-Korszakov B-dur zongora ötösének harmadik rondó tételét játszotta Erik Lesage és a Le Vent Français együttes. Ezzel véget ért a mai muzsikáló délután, most következik a Muzsikus Legendák című műsorunk, amelyben Friedrich Guldával foglalkozik, majd Németi Attila is, további érdekességeket tudhatnak meg. Kollégáim Csík Gabriella és Molnár Endre nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. A Prolog következő műsorában Jean-Joseph Cassanet de Mondonville, Izbé című prológusból és öt felvonásból álló hősies pásztorjátékáról egy pár szót, László Ferenc. A címszerepet Catherine Watson énekli. A Purcell kórust és az Orfeó zenekart Vashegyi György irányítja. Prolog. Nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában a Varga Bendegúz Kvartett No Excuses Grunge in Jazz című albumát mutatjuk be. Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam a zenei stílus legfontosabb előadóinak darabjait dolgozták át, lehetőséget látva az újraértelmezésre, improvizációra, Koncz Kriszta bársonyos hangjával kiegészítve. A Varga Bendegúz Kvartett új albuma ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője, hangmérnök kollégám Tóth Krisztina nevében is köszöntöm Önöket. Mai főhősünk egy olyan zseniális művész, aki amilyen zseniális volt, annyira volt különc, komikus, öntörvényű, de tagadhatatlanul zseni. 1930-ban Bécsben született Friedrich Gulda. Amikor belehallgattam a vele fellelhető felvételekbe, olyan lettem, mint egy kisgyerek. Ezt is, azt is, ezt is, mindent akarok hallani. Akármit hallottam, úgy éreztem, ezt nem lehet kihagyni, de ezt meg kell mutatni. 2000-ben egy szívroham vitte el Guldát. Mikor? Na, hogy Mozart születésnapján. Üldögélek majd egy rózsaszínű felhőné zongora kettős játszom Mozarttal, nap-nap után az idők végezetéig. Olykor tartunk egy rövid szünetet, a kritikusok meg le vannak ejtve. Ez volt Friedrich Gulda elképzelése a mennyországról és a kritikusokról. Már is szimpatikus, nem? Ha őt hallom, különösen amikor Mozartot játszik, úgy gondolom nem csak zongorázgatnak, de golfoznak és teniszeznek is a rózsaszín fellők felett, és jókat derülnek a kritikusokon. Gulda mert önmaga lenni, mindig és mindenben. Hallatlanul sokoldalú volt. Neki mindegy volt, hogy Mozartot vagy Beethovent játszik, esetleg jazzt vagy improvizál, hatalmas marhaságokra is képes volt, de nem lehetett haragudni rá. Tőle én mindent elfogadok. Hallgassunk meg egy kis gyakorlatot, amiből ilyen sokat írt Gulda, és szívesen játszott ilyen szösszeneteket ráadásnak.

Friedrich Gulda játszotta ráadásként egyik koncertjén saját 9. gyakorlatát. A zseniális zongorista 7 éves korától zongorázott Félix Spaszovszkinál, aztán beiratkozott a Bécsi Zeneakadémiára, ahol zongorát és zeneelméletet tanult. 46-ban megnyerte a Genfi nemzetközi zongora versenyt, amely elindította a nemzetközi hírnév felé. Koncertjével bejárta a világot. A Bécsi Trojka nevű csoport tagja volt, Jörg Démusszal és Pál Badura Skodával együtt. Bár Beethoven interpretációja leghíresebbek, de Gulda jelentős Bach, Mozart, Schubert, Chopin, Debussy és Ravel előadó is volt. Szóljon most Debussy zenéje, a Lenhajú lány.

Egy Debussy prelüdöt hallottunk Friedrich Hulda tolmácsolásában, aki az 50-es évektől a jazz iránt is érdeklődést mutatott, nagyon sok dalt és hangszeres darabot írt, a koncertjein pedig időnként kombinálta a jazz és a klasszikus zenét. Komponált egy Preludium és Fuga című művet, amelynek fő témája a swinget idézi. Keith Emerson elő is adta ezt a művet az Emerson Lake & Palmer együttes egyik CD-jén.

Friedrich Hulda prelúdiuma és fugája hangzott el a zongoraművész zeneszerző előadásában. Márta Argerichet egyszer megkérdezték, hogy kik hatottak rá a legjobban. Sok művészt mondhatnék, de a legnagyobb hatása Friedrich Hulda volt rám. Ő egészen különleges volt, a legnagyobb zenei tehetség, akivel valaha találkoztam, pedig sokat ismerek. Billentése csodás, zongora hangja jellegzetes, állítólag még a növendékeinek zongorázásán is felismerhető, az enyémen is. Még Argentinában játszottam neki először anyám nyomására 10 évesen, gondolhatja, semmi kedvem nem volt hozzá, neki sem, nem kedvelte a csoda gyerekeket. Másodszor már kicsit idősebb voltam, és ha lehet, ez még rosszabb ötlet volt, de Hulda valami jóra emlékezhetett, és nagyon empatikusan arra kért engem, hogy 12 évesen hallgassam meg őt egy Beethoven szonátával, és mondjak véleményt, le voltam nyűgözve. És persze utána zongoráztam neki én is. A Wallstein szonáta 3. tételét játssza most Hulda.

Beethoven opusz 53-as C-dur úgynevezett Waldstein szonátájának harmadik tételét Friedrich Gulda tolmácsolásában hallottuk. Márta Argerichet idézem ismét. Gulda egy ideig nem tanított sehol, aztán Salzburgban kurzus tartott, de egyetlen növendékkel akart csak komolyabban foglalkozni, velem. Aztán Bécsben másfél évig jártam hozzá. Sívó Józsefnek is jó barátja volt, és egyszer egy Beethoven szonátát játszottak együtt a Salzburgi Fesztiválon, és képzeljék, Guldának támadt egy kósza ötlete és egy improvizált

Friedrich Gulda versenyművének részletét hallottuk Várda István szólójával. Gulda mind a mai napig népszerű Magyarországon, annak ellenére, hogy nem igazán ismerik, hiszen ha jól tudom, csak 2 koncertet adott, azokat is 1948-ban. A művészt a klasszikus zene műfaján túlmutató nyitottság tette egyedivé és rendkívülivé. Ahogy említettem, mindenevő volt. Bach, Beethoven és Mozart művek mellett megfért a jazz és a kortár zene. Most egy Chopin etüdöt hallgatunk meg előadásában, az Opus 25-ös Cis-moll művet.

Frédéric Chopin gyönyörű cis-moll etüdjét játszotta Friedrich Gulda, aki 20 évesen mutatkozott be a Carnegie Hallban. Igazán elégedett lehetett volna elért eredményeivel, hiszen útját sikerek, koncertturnék követték, a koncerttermek mindenhol tárt karokkal várták, izgalmas Bach, Beethoven és Mozart interpretációi miatt. Ő azonban hamarosan szűknek kezdte érezni a klasszikus zene merev korlátait. Életellenes és folytogató, ha mondjuk 50 hangversenyre korlátozom magam. Számomra a jazz az egyetlen zenei forma, amelyben a spontaneitás és a zenei kifejezés értelmet nyer. Egy jazzzenész először magára a zenére koncentrál, utána jöhet a technika. Sajnos a klasszikus megközelítés ennek pont az ellenkezője. Szembenállás a hangverseny üzlettel és a zenei csőlátással oda vezetett, hogy visszavonult a klasszikus koncertpódiumoktól, és 67-ben ígéretet tett, hogy a továbbiakban csak jazzt játszik, majd szerencsére nem tartotta be a szavát, és folyamatosan tágította a zenei horizontját. Most hallgassuk meg a Fiáker dalát, mert hogy ilyet is tudott örömzenélni.

Friedrich Gulda Fiaker dalát hallottuk. Persze a zongoraművész nem csak bolondozni tudott a színpadon. Beethoven 32 zongora szonátáját lemezre játszotta, ráadásul emlékezetes és népszerűséget is kiváltó módon. Ez egy mérföldkő egy zongorista életében. Bármikor átírta a nagy klasszikusokat is, de valahogy úgy, hogy Haydn, Mozart vagy Beethoven azért mindig jelen volt. Hiába írt bele a darabokba, a zeneszerző szándéka mindig átjött. Részlet szól Haydn F-moll variációjából.

József Haydn F-moll variációjának részletét játszotta Friedrich Gulda, aki mindig azt hajtogatta, amivel én is egyetértek, hogy előbb jön a zene, és aztán a technika. Megkeresték a kor legnagyobb művészei, hogy együtt muzsikáljanak. Most egy rövid Beethoven szonáta tételt hallgatunk meg, az opusz 96-os G-dur szonáta harmadik tételét, Gulda partnere Ruggero Ricci.

Beethoven G-dur szonátájának harmadik tételét játszotta Ruggero Ricci és Friedrich Gulda. A második világháború alatt tinédzserként Gulda és barátja Joe Zawinul tiltott zenét adott elő, ideértve a jazzt is, ezzel megsértve a kormány ilyen zene lejátszására vonatkozó tilalmát. Nem érdekelte. Most variációkat hallunk két zongorára és big bandre. Gulda, Joe Zawinul és a Kölni Rádió big bandje örömzenél most egy kicsit.

Friedrich Gulda, Joe Zawinul és a Kölni Rádió Big Bandje játszotta a Gulda variációjának részletét. A 60-as években Gulda felvette a teljes Beethoven szonáta ciklust. Egész életében klasszikus műveket adott elő, két Mozart koncerthez kadenciát komponált, ezeket fel is vette egykori tanítványával, Claudio Abbadoval, bár gyakran maga vezényelt a billentyűzet mellől. Mozart felvételeinek figyelemre méltó sajátosságai a saját improvizációi voltak. Ő az a kivétel számomra, aki össze-vissza pedálozik, belejátszik harmóniákat Mozart zenéjébe, percenként okot ad arra, hogy felháborodjunk, de a végén mindig megállapítom, hogy Mozart ott volt, megjelent vele a pódiumon. Más meg precízen, ahogy tetszik, kotta hűen zongorázik, csak felmerülné a kérdés, minek? Márta Argerics mellett Claudio Abbado is úgy vélte, hogy ő volt talán a legnagyobb hatással rám. Gulda 66-ban megszervezte a Modern Jazz nemzetközi versenyt, és Ausztriában létrehozott improvizációt tanulni vágyó diákok számára egy nemzetközi iskolát. Albert Golovin álnéven énekesként készített felvételeket. Évekig bolondította a zenekritikusokat, amíg rájöttek, hogy Gulda és Golovin ugyanaz a személy. Hangszeres darabokat játszott, időnként ötvözve a jazzzel, a folklórral, a klasszikus zenei koncerteken. Egyszer azt mondta, nem garantálható, hogy nagy jazzzenész leszek, de legalább tudni fogom, hogy helyesen cselekszem. Nem akarok belemenni a modern koncert zongorista életének rutinjába. 82-ben Gulda összeállt Csik Koreával. A találkozás gyümölcsöző volt, rengeteg felvételt készítettek együtt. Felvették Mozart Ezdur kettős versenyét a Concerthebau zenekarra a Nikolaus Harnoncourt vezényletével. Sokan szitták, megbotránkoztak, amikor idős korában képes volt egy Sábez deklivel a fején teljesen pucéran felépni egy szintén mesztelen szakszofonos hölgyel egy fesztiválon. Megkapta a terrorista zongorista becenevet. Nagyon karakán volt. 88-ban azonnal lemondta a Salzburgi Fesztivál egyik előadását, miután kifogásolták partnerét, és nem akarták, hogy Joe Zawinul szerepeljen a programban. Igen erős ellenérzést mutatott a hatóságok iránt, gyűlölte a Bécsi Zeneakadémia megcsontosodott professzorait, és amikor a Bécsi Zeneakadémia teljesítményének elismeréseként megadta neki a Beethoven gyűrűt, elfogadta, aztán később átgondolta, és visszaadta azt. Egy 99-es koncert népszerűsítése érdekében sajtóközleményben bejelentette a saját halálát. Gulda végül is 69 éves korában egy évvel később hunyt el Mozart születésnapján, utasítást adott, hogy ne legyen temetésén semmilyen nekrológ. Kétszer volt házas, két fia, kitűnő zongoristák lettek. 2007-ben egy televíziós dokumentumfilm készült életéről, és akkor mi van címmel. Befejezésül Mozart 365-ös körüljegyzék számú Ezdur versenyművének harmadik tételét hallgatjuk meg, a két szólista Friedrich Gulda és Csik Korea. Az Amsterdami Concerthebau szimfonikus zenekarát az 1984-es felvétele Nikolaus Harnoncourt vezényli.

0: Mozart Ezdur versenyművének harmadik tételét Friedrich Gulda, Csík Korea és az Amsterdami Koncertgebouw a szimfonikus zenekara szólaltatta meg, vezényelt Nikolaus Harnoncourt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai műsorunk. A 20. század furcsa fenegyereke, az enfant terrible, a nagyon szerethető Friedrich Gulda volt mai főhősünk. Búcsúzom a hangmérnök Tóth Krisztina nevében, és Németi Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon visszahallgathatják. A viszonthallásra!
1: A 2021. október 17-i adás ismétlését hallották. Műsorajánló. Ötven éve hunyt el Herz Otto zongorista. Az Amerikába emigrált művész elsősorban mint korrepetítor vált világhírűvé, de pályafutása során számos kamarapartnert kísért a népszerűség felé vezető úton. Herz Ottóra emlékezünk szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Prológ. Nem csak opera rajongóknak.

Jó estét kívánok! Ez itt a Prológ, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában Jean-Joseph Cassania de Mondonville Izbé című operáját, azaz, hogy heroikus pásztorjátékát hallgathatják majd meg prológgal és öt felvonásban, arról a világ első lemezfelvételről, amely a MÜPA Régi Zene Fesztiválján 2016 márciusában Vashegyi György vezényletével felhangzott koncertszerű megszólaltatás emlékét örökítette meg. Erről az évszázadokon át mellőzött és éppe produkció révén újra felfedezett 18. századi francia operáról beszélvén, a most elkövetkező, hozzávetőleg 28 percben szólni fogok majd többek között egy levélíróként is jeleskedő brigadérosról és a druidákról, 15. Lajos hosszú tűrő hitveséről és a nagy kegyencnőről, Madame Pompadourról, a nagybetűs divatról és a csinnadrattáról, valamint a zenetörténet egyik legelső nyilvános koncertsorozatáról, no meg Rameau ifjabb riválisáról. Ez a vetélytárs nem más volt, mint a ma esti opera komponistája, az 1711-ben született Jean-Joseph Cassania de Mondonville, akiről eddig még sohasem esett szó a prológban. Ő egy olyan dél-francia, pontosabban oxitán, vagy másként provanszál család sarja volt, amely ugyan méltán büszkélkedett az előkelőségével, ám a hajdani fényből és gazdagságból a 18. századra már vajmi kevés maradt. Hősünk minden esetre polgári pályát választott magának, és hegedűsként alapozta meg az egzisztenciáját. Így már 20 éves korában a szülőhelyétől jókora távolságban a királyság északi határvidékén fekvő Lille-ben vált ismert, keresett és vezető pozíciójú hegedűssé. Majd kevéssel utóbb működése színterét áthelyezte Párizsba. Mondonville a főváros, illetve a Versailles királyi udvar zenei életében egyaránt stabil helyet szerzett magának. Részben, mint virtuóz előadó művész, részben, mint motetták és hangszeres művek szerzője. 1744-ben már a királyi kápolna másodkarnagya volt, és ekkorra a párizsi koncertélet egyik főszereplőjeként is köztiszteletben állt. Ehhez persze mindenekelőtt szükség volt koncertéletre. És abban, hogy ez a fogalom és ez a kulturális gyakorlat megszilárdult, Mondonville-nek számottevő érdeme volt. A mai értelemben vett nyilvános koncertsorozatok egyik legelső és legnevezetesebb előfutára ugyanis az 1725-ben megalapított Concert Spirituel volt, amelynek hangversenyein virtuóz hangszeres művek és emelkedett szellemű oratórikus alkotások egyaránt ott szerepeltek. Az 1730-as évek végétől Mondonville lehető legaktívabb részvételével. Sőt, túlzás nélkül állítható, hogy 1772-ben bekövetkezett haláláig ő volt rendezvények egyik lelke, motorja és abszolút favoritja is. Apropó favorit. Ha igaz, a muzsikus rangjának és tekintélyének megerősödésében szerepet játszott a király 15. Lajos életébe 1745-ben belépő, illetve befekvő kegyencnő, Madame Pompadour pártoló rokon szenve is. Ám egyrészt, amint arról kisvártatva szó esik majd, korán sem ő volt az egyetlen befolyásos és zenekedvelő hölgy, aki becsülte és támogatta Mondonville munkálkodását. Másrészt, mire a nagy metresz elfoglalta a helyét 15. Lajos szívében és ágyában, Mondonville már meg annyi sikert maga mögött tudhatott. Sikert és fél sikert, sőt, fél kudarcot is, ahogyan arról mindjárt ugyancsak szólhatok majd. De előbb következzen egy rövid hangzó illusztráció Mondonville életművének azon vonulatából, amelyet egyöntetű és lelkes elismerés fogadott a maga korában. Vagyis következzen egy részlet az egyik nagy motettájából. A 92. Zsoltárra írt kompozíció kezdetét,
a William Christie által vezényelt Les Arts Florissants előadásában idézzük.

Ahogyan arról az előbb már szó esett, Mondonville jó lett elismert és tekintélyes muzsikus volt, azért a pályafutását és a munkásságát nem kerülték el a viták és az ellenérzések sem. Kezdjük azzal, hogy szerzőnk Rameau fiatalabb kor és pályatársa volt, és ez a tény nem csak Mondonville utóéletét, de jelentős részben az igazi életét is nagyban befolyásolta. A nálánál 28 esztendővel idősebb, ám vasegészségű Rameau ugyanis rendíthetetlenül őrizte a maga elsőségét, még ha élete végére már akadémikus őskövületnek is vélték egyesek. Mondonville ilyes formán csak második lehetett a sorban, amint arról egy nálánál is fiatalabb kortárs, máskülönben oly elismerő megfogalmazása is érzékletesen tanúskodhat. Istenem, ha nem lehetek Rameau, add, hogy Mondonville lehessek. Rameautól egyéb iránt nem csupán az életkor számottevő különbsége és a művészek között természetes rivalizálás választotta el a ma esti komponistát, hanem az itáliai stílus iránti fogékonyság is. Mert hogy Mondonville-re komoly hatást gyakorolt a korabeli olasz muzsikusok, különösen Antonio Vivaldi művészete. Ezt pedig olykor bizony a szemére is vetették az oktondi bírálók, akik korántsem mellesleg éppenséggel az opera szerző Mondonville-t illették a legtöbb kritikával. Erről tanúskodik a zeneszerző első operája, a ma este felhangzó Izbé keletkezés, illetve fogadtatás története is. Ám mielőtt erre rátérnék, előbb essen pár szó a műfajról, a pastoral eroik, a heroikus pásztorjáték zsáneréről. A heroikus jelző kisé megtévesztő lehet, ugyanis az ilyen zenés színpadi alkotások főszabály szerint inkább könnyedebb hangvételűek voltak, a középpontban a szerelemmel és a zárlatban a kötelező, boldog végkifejlettel. A heroikus jelző leginkább arra utalhat, hogy az alakok gyakran az antik mitológia ilyen-olyan hősei voltak, és persze a cselekmények, meg azok színhelyei is a görög-római világot idézték. Leginkább a pásztorok és pásztorlányok által benépesített, idealizált Árkádiát. Ilyen darab volt Mondonville első operája is, amely 1742-ben bizonyos Henri-François de la Rivière márki librettójára készült. Ez az úriember ekkor már 4 éve halott volt, életében pedig 2 okból volt ismert és nevezetes. Egyrészt magas rangú katonatisztként szolgált, brigadérosi, ha úgy tetszik, dandártábornoki rangot viselt. Másrészt irodalmian csiszolt levelek és maximák szerzője volt, aki megírta többek között az Egy nagybácsi tanácsai unokaöccséhez című életvezetési útmutatót is. Valamint megírta azt a librettót, amely már a Márki halála után Mondonville operájának alapjává lett. Az ősbemutatóra 1742. április 10-én Párizsban került sor, ám az Izbé fogadtatásával kapcsolatban elsöprő sikerről semmiképpen sem beszélhetünk. Ahogyan azt egy jóindulatú kortársi értékelés megfogalmazta, az operának volt bizonyos sikere a szöveget és a muzsikát ócsárló ellenséges megnyilvánulások dacára is. Az ilyen ócsárlások ugyanis valóban megjelentek. Például azé a kritikusé, aki így kárhoztatta a művet, magát Mondonville-t megszólítva. Ön Corelli, Handel és Vivaldi művein kívül soha máséit nem tanulmányozta. Rosszabb mintát nem is követhetett volna pásztorjáték a komponálásakor, hiszen a pásztorjátékhoz egyszerű, könnyed, gyengéd és gördülékeny muzsika kívánkozik. Az ön műve szonátának való, nem operának. Capriccsók, fúgák, ismétlődő arpeggiók, triók, négyesek, egy szóval csinnadratta. Ami a bizarr, ám de szándékoltan bizarr csinnadrattát illeti, egy ilyen részlet mindjárt az Izbé prológiában lelhető. A megszemélyesített, a nagybetűs divat vonul ugyanis a színre, és szerepel a színen, eltervezetten meghökkentő muzsika kíséretében. Hallgassunk is bele a prológ e szakaszába. Az Orfeó zenekart Vashegyi György vezényli.

Ha az izbé párizsi fogadtatása nem is volt éppenséggel elragadtatott, annyit azért megállapíthatott a korabeli első számú sajtóorgánum, a Mercure de France tudósítása, hogy a közönség nem minden elégedettség nélkül fogadta a darabot. Bár korán sem kizárt, hogy ebben a megfogalmazásban rejlett némi irónia. Minden esetre Mondonville első operáját még az ősbemutató évében, 1742-ben a királyi udvarban is előadták. Méghozzá a 15. Lajoshoz Pompadournál papíron sokkal a közelebb álló hölgy, vagyis a királyné, a lengyel származású Marie Leszczynska jóvoltából. A darab ugyanis e zeneértő és a férjétől udvarias formák között mellőzött hölgynél megrendezett koncerten került megszólaltatásra. Ám az izbé előadás történetében ezt követően több évszázados szünet következett be, és a mű elfeledettségét az is érzékletesen bizonyíthatta és egyszeres mint fokozhatta, hogy a partitúra sajnos hiányosan maradt az utókorra. Vagyis a ma este felhangzó 2016-os újra felfedező érdemű előadás is csupán gondos és értő rekonstrukció nyomában juthatott a közönség elé. És most már következzen az izbé cselekménye, amely öt felvonásra terjed, a heroikus pásztorjáték esetében némiképp meglepő módon, és amelyet allegorikus alakokat színpadra léptető prológ nyit. E prológ színhelye a párizsi Tülériák kertje, ahol is a kéj, vagy ha úgy jobban tetszik, a gyönyör fennen fájlalja, hogy az emberi szívek felett immár nem ámor az úr. Meg is idézi ezt az istenséget, hogy azután ketten együtt nehezményezzék a divat felszínes sikereit. A maga könnyelmű valójában és bizarságaitól környezve természetesen a divat is színre lép, és miközben a kéj meg a mámor megbotránkozva távozik, ő önmagát ünnepli, dacolva a szíveken zsarnokoskodó ámorral. Ehhez képest azután az első felvonásban megismerhetjük Ámor szent ligetét, és ott a szépséges és szűzies erényű pásztorlányt, izbét, aki csak titokban szerelmes Koridomba. Jól lehet, a pásztor viszont nem titkolja a maga éppé heves érzelmeit. Ennyi ártatlanság láttán nem csodálható, hogy amikor a liget honosai egyfajta szerelmi vetélkedést rendeznek, a díjat izbé és Koridon nyeri el. A második felvonásra azután egy valódi konfliktus is felsejlik, mármint túl azon, hogy Koridon még nem kapott szerelmi visszaigazolást a szemérmetes izbétől. A darabban ugyanis ott szerepel a druida főpap Adamas is. Egy gal druida jelenléte kissé furcsán hat az alapvetően görögös közegben, no de se baj. Szóval ez az Adamas maga is szerelmes a címszereplőbe, és jóslatot kér arra nézvést, hogy vajon lehet-e reménye a lánynál a sikerre. A jóslat egyenesen diadalt ígér, így hát Adamas elhatározza, hogy megkéri izbé kezét. A jövendőlést három úgynevezett hamadriáttól, azaz fában élő védőszellemtől kapja. Most következzen a második felvonásból az ő triójuk. Annál is inkább, mivel e részben Mondonville a nagy riválisra, Rameau-ra, közelebbről az éppen 1742-ben felújított első Rameau operára, a Hippolytosz és Aríciára reflektált. Artavas Sarxian, Komáromi Márton és Alain Bué énekel.

A harmadik felvonás során Izbé szembesül Adamas szándékával, időt kér a döntésre, és szorult helyzetében égi segítséget, vagyis Ámor általi közbelépést remél. Közben ráadásul Koridon érzéketlenséggel vádolja a lányt, egy másik pásztorhölgy pedig szeretné megszerezni magának Koridon szerelmét. A negyedik felvonásra azután tisztázódik a félreértés az egymásnak rendelt két fiatal között. Kölcsönösen megvallják a szerelmüket. De aztán Izbé rögtön megneheztel azért, mert az önfeláldozó Koridon trónra ültetné őt. Végül az ötödik felvonásban a helyére kerül minden. Vagyis Adamas megkapja Izbétől a visszautasítást, a lány nyilvánosan szól Koridon iránti szerelméről, a pásztor pedig fölajánlja önmagát, hogy ezzel a haragó isteneket megbékítse. Kardjával kioltaná a saját életét, ám Izbé megakadályozza a botortettet. Ezután a kezdetben bőszen haragvó Adamas megérti, sőt, bölcsen belátja, hogy az isteneket meghatja az ilyen nagy szerelem. Lemond hát a lány iránti szerelméről, és összeadja a párt. Így tehát az opera ünnepi hangulatban zárul. Befejezésül kivételesen nem a darab végéről, hanem az első felvonásból szólal meg még egy részlet. Az a kis madarakat szólítgató ária, amely nem csak a művel amúgy elégedetlen bírálók tetszését nyerte el, de amely utóbb más szerzőségű operák előadási anyagába is átkerült. A Veni Petit Oiseau kezdetű, kíséretében is szépséges bravúráriát Chantal Saint-Onge adja elő.

0: Kérem, ha sikerült felkeltenem az érdeklődésüket, és felfedezésre vágynak, úgy hallgassák meg ma este Mondonville első operáját, az Izbét. És persze tartsanak majd velünk a jövő kedden is, amikor Kodály Zoltán székelyfonója lesz műsoron, Ferencsik János vezényletével, és olyan énekesek főszereplésével, mint Kumlósi Erzsébet, Melis György, Simándi József vagy Barlai Zsuzsa. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik Önöktől a műsorvezető László Ferenc. Szokás szerint ezúttal is annak említésével, hogy műsorunkat a mediaclick.hu oldalon akár újra meg is hallgathatják. A viszonthallásra!
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lépett életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyerekeket, az időseket, a várandósokat, a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosokat, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen a másikra. A Krimre vezető vasúti hídra mért csapást az ukrán hadsereg. A kijevi média szerint a támadás tovább súlyosbította a Fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok az ukrán akciók miatt már napokkal korábban felfüggesztették a civil felhasználású üzemanyagértékesítést. Ukrajna célja, hogy folyamatos támadásokkal elszigetelje az orosz ellenőrzés alatt álló területet, tették hozzá. Újabb bombafenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben, a Sibeni, Knin, Isztria, valamint Vukovár Szerém megyében érintett hivatalokat, azonban nem érte semmiféle kár, nem találtak robbanó szerkezetet. Sajtóhírek szerint a fenyegető e-maileket egy izlandi címről küldték, és a hírhet amerikai sorozatgyilkos Ted Bundy nevében írták alá. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző közintézmények. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szertett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőségellenőrzési hatóságot. Ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegi panaszok kezelése, valamint az innováció és a kutatás összehangolása lesz. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci színvapatakot, amely a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Tóth Szántai József, a település polgármestere azt mondta, valószínűleg mulasztás miatt engedték a szennyvízelvezető rendszer helyett a színvába az egyik kazánból származó anyagot. A hatóságok tájékoztatása szerint a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14 és 20, holnap napközben 30-36 fok közötti értékek várhatók. a Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos, a Kánikula a hétvégén tetőzik, többfelé akár 38 fokos csúcshőmérséklettel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Flórián Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon. Reklámot hallottak. Opera a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Szabó Péter nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Ahogy a hírek előtt László Ferenc kollégám a prológban már felvezette, ma este Jean-Joseph Cassania de Mondonville Isbéh című operáját hallhatják prológussal 5 felvonásban. A szereposztás a következő. Isbéh Catherine Watson, szoprán, Coridon, Renu van Mechelen, tenor, Adamas, Thomas Dollier, bariton, a Kay és Charit, az egyik pásztorlány, Chantal Santon Jeffrey, szoprán, Ifis és harmadik hamadriád, Alain Buyer, basszus, a Divat és Séphiz, Blandin Folio Perez, mezzoszoprán, Amor, egy pásztor, Climen és Nimfa, Rachel Redmond, szoprán, Tircis és első hamadriád, Artavas Sargsyan, tenor, második hamadriád, Komáromi Márton, tenor. Közreműködik az Orfeó zenekar és a Pörszül kórus, a karmester Vashegyi György. A felvétel 2016-ban készült. Hallgassuk a prológust és az első felvonást.

A prológust és az első felvonást hallottuk Mondonville Izbé című ötfelvonásos operájából. A szereposztás a következő. Izbé, Catherine Watson, szoprán. Corydon, Renoufin Mechelen, tenor. Adamas, Thomas Dollier, bariton. A Kay és Charit, az egyik pásztorlány, Chantal Santon Jeffrey, szoprán. Ifis és harmadik hamadriád, Alain Buyer, basszus. A Divat és Sefiz, Blandine Folio Perez, mezzoszoprán. Amor, egy pásztor, Climen és nimfa, Richard Redmond, szoprán. Tircis és első hamadriád, Artavas Sargassian, tenor. Második hamadriád, Komáromi Márton, tenor. Az Orfeó zenekart és a Pörszül kórust Vashegyi György vezényli. Hallgassuk a második felvonást.

a második felvonást hallottuk, Mondonville Izbé című ötfelvonásos operájából. A szereposztás a következő. Izbé Catherine Watson szoprán, Coridon Renufa Mechelen tenor, Adamas Thomas Dollier bariton, a Kay és Charit az egyik pásztorlány, Chantal Santon Jeffrey szoprán, Ifis és harmadik hamadriád Alain Bué basszus, a Divat és Sifiz Blandin Folio Perez mezzoszoprán, Ámor egy pásztor Climen és Nymfa Rachel Redmond szoprán, Tircis és első hamadriád Artavas Sargassian tenor, második hamadriád Komáromi Márton tenor. Közreműködik a Purcell kórus és az Orfeó zenekar. A karmester Vashegyi György. Következik a harmadik felvonás.

A harmadik felvonást hallottuk Mondonville Izbé című ötfelvonásos operájából. A szereposztás a következő. Izbé Catherine Watson szoprán, Corydon Renoufin McJelen tenor, Adamas Thomas Dollier bariton, a Kay és Charit az egyik pásztorlány, Chantal Santon Jeffrey szoprán, Ifis és harmadik hamadriád Alain Bué basszus, a Divat és Sifiz Blandinfolio Perez mezzoszoprán, Ámor egy pásztor, Klimen és Nymfa, Richard Redmond szoprán, Tircis és első hamadriád, Artavas Sargassian tenor, második hamadriád, Komáromi Márton tenor. Az Orfeó zenekart és a Pörszölkórust Vashegyi György vezényli. Hallgassuk a negyedik felvonást.

A negyedik felvonást hallottuk Mondonville Izbé című ötfelvonásos operájából. A szereposztás a következő. Izbé Catherine Watson szoprán, Coridon Renoufin Mechelen tenor, Adamas Thomas Dollier bariton, a Kay és Charit az egyik pásztorlány, Chantal Santon Jeffrey szoprán, Ifis és harmadik hamadriád Alain Buyer basszus, a Divat és Sefiz Blandinfolio Perez mezzoszoprán, Ámor, egy pásztor, Clement és Nymfa, Richard Redmond szoprán, Tircis és első hamadriád, Artavas Sargassian tenor, második hamadriád, Komáromi Márton tenor. A Pörszöl kórust és az Orfeó zenekart Vashegyi György vezényli. Következik az ötödik befejező felvonás.

transport jaloux au fond de votre cœur renfermé ce mystère.

me grâce, généreuse vertu ne m'a donné pas, comme je

0: Jean-Joseph Cassania de Mondonville Izbé című ötfelvonásos operáját hallottuk prológussal. A szereposztás a következő volt. Izbé Catherine Watson szoprán, Corydon Renoufin McKellen tenor, Adamas Thomas Dollier bariton, a Kay és Charit az egyik pásztorlány, Chantal Santon Jeffrey szoprán, Ifis és harmadik hamadriád, Alain Bué basszus, a Divat és Sefiz, Blandin Folio Perez mezzoszoprán, Ámor, egy pásztor, Clemen és Nymfa, Rachel Redmond szoprán, Tirsis és első hamadriád, Artavas Sargassian tenor, második hamadriád, Komáromi Márton tenor. Közreműködött a Pörszül kórus és az Orfeó zenekar, vezényelt Vashegyi György. Munkatársaim, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. A pihenőtérőknek jó éjszakát, amíg fentmaradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
2: Bár a szerkesztőknek mindig is objektivitásra kell törekedniük, mégis ezúttal engedjék meg, hogy egyik kedves kompozíciómat ajánljam a napjaink zenéjét kedvelők figyelmébe. A grúz alkotó Gia Cancelli különös, fúvósokra, nagybőgőre és hangszalagra írt Magnum Ignotum című darabját. Köszöntöm a kortárs zene iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Bánkövi Gyula. Magnum Ignotum, a nagy misztikus ismeretlen. Először 1994. április 23-án szólalt meg a kompozíció Wittenben az új kamara zenei napokon. A megrendelő külön kérése volt Cancelli felé, hogy a darabban ezúttal szülőföldje, Grúzia és saját zenéje szorosan kerüljön egymás mellé. Ezzel kapcsolatban a szerző így nyilatkozott. Soha nem törekedtem arra, hogy zenémben nemzeti gyökereimet demonstráljam. Grúz földön nőttem föl, és már korán grúz népzenét hallgattam. De a műveim és a népem zenéje közötti kapcsolatok nagyon közvetettek. Túl nagyra értékelem a grúz több szólamú népzenét ahhoz, hogy közvetlenül felhasználjam kompozícióimban. De ha valaki úgy érzi, hogy zeném szellemiségében emlékeztet a grúz népzenére, annak örülök. A Magnum Ignotumban Cancelli kivételt tett, de a zsenikre jellemzően kitalált valami egészen szokatlant. A 22 perces darabban három ponton jelenik meg a grúz zene. Először egy pap felolvasását halljuk, melynek lejtése, dallamvezetése nyugodtan mondható zeneinek. Figyeljék majd meg 2,5 percnél azt a pillanatot, amikor a felolvasó és a fafúvós hangszerek tonalitásban összetalálkoznak, varázslatos pontja a darabnak. Ezt követően három nyugat-grúziai idős férfi több szólamú improvizációja szólal meg, akik a gigini elnevezésű recitáció stílusban énekelnek. A kompozíció végén pedig a Rusztávi énekegyüttes előadásában a Szent Isten című népének jelenik meg. Gia Cancelli, Magnum Ignotum. A flamand királyi filharmonikusok szólistái játszanak, a karmester Jansung Kakidze. A hangfelvétel 1997. decemberében Brüsszben a Dezingel nagytermében készült.

0: Magnum Ignotum. Gia Cancelli 1994-ben írt és bemutatott művét hallották 8 fúvós hangszeren, nagy bőgőn és magnetofon bejátszásról. A flamand királyi filharmonikusok szólistáit Jánszung Kakidze vezényelte. Holnap Lencsés Lajos oboa művész előadásában Farkas Ferenc, Henri Sogé, Henri Dutilleux és Soproni József művei szólnak, ha tehetik, tartsanak velünk. A szerkesztő Bánkövi Gyula várja önöket a viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. A Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Klub hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Ma is lemezbemutatóval készültünk, a Varga Bendegúz Quartet új albumát hallhatják, címe No Excuses, Grunge in Jazz. A Varga Bendegúz Quartet tagjai, a formáció vezetője dobos, Ávéd János tenor és szoprán szaxofonon játszik, Komjáti Áron gitározik és énekel, Bögöti Ádám a bőgős, közreműködik Koncz Kriszta énekes. Varga Bendegúz kérdezte Weisz Gábor szerkesztőnk az új album megjelenéséről.
3: Bendegúz, miért döntöttetek úgy, hogy először a vinil és utána a platform megjelenések?
4: Azt gondoltam, hogy így lesz egy történet a lemez körül, és a március 19-i Budapest Jazz Klubai koncert alkalmával tartottam szinte én is először kezemben a vinil lemez vagy LP-t, és azt hittem volna, hogy ez az anyag, ami szerintem nagyon minőségi és a szívemhez nagyon közel álló zenei anyag lett, ez a lehető legszebb formátumban is megjelenjen. Azt hiszem, hogy most az LP, a vinil lemez egyfajta reneszánszát éri vagy kezdi élni, és szerettem volna, hogyha ilyen módon is a hallgatók vagy az érdeklődők, akik szeretik ezt a zenét, amit feldolgoztunk, azok fizikai formátumban is kezükbe foghassák ezt a lemezt. Egyébként már a nagy digitális platformokon már meghallgatható 4 szám a lemezünkről, mert az elmúlt időszakban 4 single jött ki már, és ezekhez kapcsolódóan a YouTube-on pedig ilyen live session videók is megjelentek. Ez a 4 szám egyébként mindegyik egy feldolgozás, hiszen ez a lemez egy koncepciólemez lett, ellentétben a első 2 lemezemmel, a 2018-ban megjelent Gold Moon és a 2023-ban megjelent Chasing Your Dreams című lemezeimmel, ami elsősorban saját számok, illetve zenekarom tagjainak kompozíciói szerepelnek. Tehát az a lemez, ami vinylemen megjelent, ez egy koncepciólemez lett, amely arról szól, hogy az általam nagyon szeretett és szívemhez közel álló grunge rock zenét dolgoztam át, modern mainstream formába igyekeztem megjeleníteni azokat a számokat, amelyeket egyébként a tínédzserkorom vége fele egykor a legkedvesebb rockzenekarommal játszottam, amelynek tagja egyébként máig jó barátaim. Úgyhogy ez egyfajta visszatekintés. Rockszámokról van szó, de mégis jazzbe átültetve. Ebben egyébként segítségemre voltak olyan nagyszerű művészek, akik hangszerelőként jelentek meg a lemez munkálataiban, mint Karosi Júlia, mint Szabó Dániel, a nagyszerű zongorista és zeneszerző, valamint Ávéd János, szaxofonos művész, aki egyébként az egész lemezben rengeteg segítséget nyújtott, hogy ilyen minőségi formában meg tudjon jelenni ez a zene.
3: Most konkrétan melyik zenekar számait dolgoztátok át?
4: Ez nem volt olyan nehéz döntés, akinek mond valamit, ez a Seattle Sound vagy Grunge Rock, az tudja, hogy a 4 leghíresebb zenekar ebből az időszakból, az a talán a leghíresebb a Nirvana, Kurt Cobain zenekarra, a Pearl Jam, a Chris Cornell zenekarra, a Soundgarden, illetve az Alice in Chains. Ettől a 4 zenekartól válogattam számokat, illetve van egy közös zenekar, az úgynevezett Temple of the Dog, amit azt hiszem, hogy tényleg csak a legvágyfűebbek ismernek, amely a Soundgarden és a Pearl Jamnek egyfajta ilyen közös emlékzenekara volt, amit Andy Wood nevű énekes emlékére hoztak létre, hogy feljátszanak egy lemezt, az ő halálát úgymond meggyászolva. Úgyhogy ez a 4 zenekar szerepel, ezektől szerepelnek számok a lemezen.
3: Emlékeim szerint itt férfi énekesekről van szó, viszont a te albumodon Koncz Kriszta, aki énekel elsősorban, igen, van egy olyan szám, ahol Komjáti Áron is besegít, igen, de miért választottad azt, hogy egy nő énekelje a férfi számokat?
4: Ott kezdeném, hogy a vinil lemezen 8 szám szerepel, a digitális megjelenésben majd egyel több, sőt, hát összesen 10 track lesz, ezen 9 szám, és ebből a 9-ből 6, amiben vissza is közreműködik, és a többi pedig instrumentális nóta maradt. Azt gondolom, hogy ez egyfajta nagyon érdekes választás, hiszen azért könnyebb talán egy női énekessel kiállnunk, és újra gondolni ezeket a számokat. Mert ha énekes lenne, mindenki elkezdené hasonlítgatni, akkor az eredetihez képest milyen, hogy énekel, a Chris Cornell hogy énekelt, Kurt Cobain hogy énekelt, és akkor XY hogy énekel. De hogy egy nő formálja meg a maga nőies módján ezeket a számokat, azt hiszem ez egy elvonatkoztatás, és nagyon jól áll a lemeznek.
2: Hallgassuk is meg a Varga Bendegúz Kvártet új albumát No Excuses, Grunge in Jazz, Smells Like Teen Spirit, All Night Thing, Even Flow, Wood, Overshined, No Excuses, Lithium, Say Hello to Heaven, Intro for My Wave és My Wave hangzik el téma cím szerint.

0: A mai éjszakai jazzklubban lemezbemutatóként hallhatták a Varga Bendegúz Kvártet új albumát, No Excuses, Grounding Jazz. Varga Bendegúz dobolt, Ávéd János tenor és szoprán szaxofonon játszott, Komjáti Áron volt a gitáros és énekelt is, Bögöti Ádámot bőgőn hallottuk, közreműködött Koncz Kriszta énekes. Az elhangzott téma címek Smells Like Teen Spirit, All Night Thing, Even Flow, Wood, Overshined, No Excuses, Lithium, Say Hello to Heaven, Intro for My Wave és My Wave hangzott el. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Sportrendezvény miatt forgalomkorlátozás lesz hétvégén Budapest 6. és 14. kerületében. Szombaton reggel 7 órától vasárnap hajnali 3-ig lezárják a Hősök terét, a Kós-Károly sétányt, valamint az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között. A környező utcákban és sétányokon több idősávban kell időszakos lezárásokra és megállási tilalmakra számítani péntek reggeltől vasárnap reggelig. Az ország nagy részén nagyon erős lesz az UV-sugárzás holnap. A szakemberek ezért mindenkit arra kérnek, hogy aki teheti, 11 és 15 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Németh Attila kíván kellemes zenehallgatást Katona Márta és Papp Sándor nevében is. Sok különleges zene várja Önöket ma is. Haydn a Lakatlan sziget című operája egy ritkábban játszott, de zeneileg nagyon izgalmas darab. A történet Pietro Metastasio librettóján alapul, amelyet más szerzők is feldolgoztak, de Haydn változata különösen drámai és zeneileg kifinomult. A nyitány különösen híres lett, viharos hangulatú, Haydn egyik legkorábbi szimfonikus nyitánya, amely már előre vetíti a későbbi romantikusabb zenei kifejezésmódot. A Norvég Rádió zenekart halljuk.

Haydn a Lakatlan sziget című operájának nyitányát játszotta a Norvég Rádió zenekar. A zenében a természet ábrázolás kiemelkedő, a tenger morajlását, a magányt, a felfogozott érzelmeket Haydn rendkívül érzékletesen írja le. Most Camilla de Rossi zenéje következik, egy áriát hallunk.

Camilla de Rossi San Alessio oratóriumából hallottunk egy áriát. Martin Oro énekelt, a Musica Fiorita élén Daniela Dolci vezényelt. Ez a zeneszerző valamikor 1707 körül született, de nem sokat tud róla a zenetudomány. Ferruccio Busoni Carmen fantáziája következik.

Ferruccio Busoni Carmen fantáziáját Valerie Tryon játszotta. A kanadai brit zongora művésznő különösen a romantikus repertoár, illetve a francia zene előadójaként ismert, női kortónak, vagy a zongora arisztokratájának is elnevezték. Philippe Sperk hádur pantomimje következik.

Philips Perk Hádor pantomimjét Valerian Alfari és Edward Cervenka adta elő. Ez a brit zeneszerző elsősorban szimfonikus, illetve fúvó zenekari műveiről ismert. Most Richard Strauss Reggel című dalát hallgatjuk meg. Christiane Stöthein énekel, Joseph Brain zongorázik.

Richard Strauss reggel című dalát Christian Stottein énekelte. Zygmunt Noskowski a Sztyeppe szimfonikus költeményét halljuk most a Szimfonia Varsóvia előadásában. Ez a zeneszerző Berlinben végezte tanulmányait, aztán hosszú-hosszú évtizedeken át Varsó zenei vezetője lett.

Zygmunt Noskovszky a Sztyeppe című szimfonikus költeményét játszotta a Szimfonia Varsóvia Grzegorz Novák vezényletével. Igen sok később híressé vált lengyel szerző volt Noskovszky tanítványa, hát az ő nevét is elhomályosította, Chopin. Most Johann Nepomuk Hummel Ezdur trióját halljuk.

Hummel Ezdur trióját a Herz trió adta elő. A komponista megismerkedett Haydn-nel, és 13 éves korában bravúros beugrással meg is mentette Haydn Londonban, adott egyik szonáta estjét, valami betegség közbe jött. Jean Sibelius kompozíciója következik, a Föld dala.

Sibelius Opus 93-as a Föld dala című zenedarabját hallottuk, ami egy Hemmer szövegre készült, előadta az Akadémiai Kórustársaság, a Helsinki Katedrális Kórusa és a Finn Rádió zenekar vezényelt Ulf Söderblöm. Most Santiago de Murcia Land darabját halljuk.

Handel vízizene ciklusának G-dur szvítjét a Collegium Aureum előadásában hallottuk. A barokk zenekar minden hangszere megszólal a műben, a csembaló kivételével, mégpedig azért, mert azt nehéz lett volna felvinni a hajóra. Ott volt a bemutató. Kedves hallgatóink, 2 óra van.

Az Ardeo vonós négyes és Barry Douglas zongora művész hangversenye következik. Elsőként a 2023-ig élt Callas Sárjáho Terra Memoria című darabja hangzott el. A fén zeneszerző vonós négyese 2006-ban készült el, az Emerson Quartet számára írta. A mű címe a Föld és az emlékezett szavak kombinációja, amelyek a kombináció anyagát és a zenei anyaggal való munkálkodás módját jelölik. Sárjáho a művet azoknak ajánlotta, akik már nem élnek, de akik emlékei tovább élnek bennünk. A mű eleje és vége rendkívül halk.